0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit is ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámé, sziasztok.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
11: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Szilárd.

0: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki. Köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátóigazgató taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
1: Hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a őket táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Effortless Duplano. Csákat illával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Mit is mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az első szavamat

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
12: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
13: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
14: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
15: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
15: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Vagy Pesten. Jaj, már csak a hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Hát mit tehetek én róla? Maga volt itt egyedül.
1: Kamureklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamos flotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlag sebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gómai felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
6: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.

0: Ted Moonshore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
3: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentét nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfólió. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben külön leges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Yuri Ushakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show. UK.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Ma napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet többfelé élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul. Holnap észak-nyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fok lesz.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Kezdjük 2 órás magazin műsorunkat. Ma október 13-a kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 8,3 fok van. Zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Na meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csák Attilával. Gyere velem, táncolj mi!
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Október 13-án köszöntjük Ede, valamint Kálmán nevű hallgatóinkat. Az Edeb germán eredetű férfi név az Edward rövidüléséből önállósult. Jelentése vagyonmegőrző, birtokát megőrző. Október 13-án kívül az Edék ünnepelnek még március 18-án, január 5-én és november 17-én, valamint december 1-én is. Becézése ennek a névnek Edécske, Edib, Edikeb, Edus és Eduska, a név jeles viselői, Szigligeti Ede drámaíró, Teller Ede fizikus, Kallós Ede szobrász, valamint ön, kedves Ede. Ugyanezen a napon köszöntjük Kálmán nevű hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név a babonás, óvó nevek vagy kívánság nevek közül ered, jelentése maradék. Becézése ennek a névnek Kálmánkap, Kalmi, Kalmika, Kalmica, Kalmus, Kali, valamint Kalika, jeles viselői Kandó Kálmán gépészmérnök, Könyves Kálmán Árpádházi király, Mikszát Kálmán regényíró, Tisza Kálmán politikus, Kittenberg Kálmán Afrika kutató, Latabár Kálmán színész, Rózsahegyi Kálmán színész, valamint ön, kedves Kálmán. Október 13-án az Edéken és a Kálmánokon kívül köszöntjük még az Edgár, Eduard, Edvarda, Edvard, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Jakus, Jákob, Jákó, Káleb, Romulus, Teofil és Ében nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 13-án. Üdvözlöm Önöket! Nézzük csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük nagyon korán, 54-ben, október 13-án meggyilkolták Claudiust. A 64 éves császárt negyedik felesége mérgezte meg gombával. Most ugorjunk egy nagyot a 19. századra. 1815. október 13-án a Nápoly melletti Pizzóban golyó általi halálra ítélték és kivégezték Joachim Murat, Napóleon sógorát, aki Nápoly királya volt. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. október 13-án született Dajka Margit színésznő. Dajka Latinovics partnere volt a Színbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. Néhány másik filmje a Macskajáték, az Égigérőfű és a Herkules fürdői emlék. Folytassuk 1921-jel, október 13-án Munsomannóban megszületett Yves Montand, olasz származású francia filmszínész, sanzonénekes és politikus, akit az 1952-ben bemutatott a Félelem Bére című film tett világhírűvé. Ugorjunk előre 4 évet, 1925. október 13-ára. Ekkor Grandenben megszületett Margaret Tilda Thatcher, brit politikus, aki Nagy-Britannia történetének első női miniszterelnöke volt 1979-től 1990-ig. Folytassuk 1946-tal, október 13-án Budapesten megszületett Kisházi Beatrix, több mint 200-szoros válogatott, 21-szeres bajnok, asztali teniszező és edző. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1946. október 13-án Franciaországban elfogadták az átdolgozott alkotmányt, így létrejött a negyedik köztársaság. Végezetül lépjünk át a 20. század második felére, 1983. október 13-án Amerikában, Chicagóban bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el, az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt. Ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Hát, Hobby Rádió. Bocsánat, hogy mélyek neki a pusztába.
1: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
2: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 13-a kedd. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 37-től 41. vers. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Elmélkedés. Jézust meghívja egy farizeus, aki megbotránkozik azon, hogy a mester nem végzi el a rituális kézmosást. Jézus válasza kemény. Ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Nem az udvariatlanság vagy a provokáció vezeti Jézust, hanem a helytelen gyakorlattal való szembesítés. A vallásos élet nem lehet csupán külsőség, szokás vagy elvárás. A jelenet tükröt tart elénk. Hányszor vagyunk kifelé rendezettek, belül azonban rendezetlenek. Megelégszünk a látszattal, a pozitív véleményekkel, a társadalmi tisztasággal, miközben belső világunkban harag, irigység, ítélkezés lapul. Jézus nem elítél, hanem felszólít. Kezdj el rendet tenni magadban. A valódi tisztaság a szívből indul. Az Istennel való kapcsolat nem csillogás, hanem őszinteség kérdése. A lényeg nem az, hogy mások mit látnak rajtad, hanem hogy Isten mit lát benned. Jézus nem csak feltárja a problémát, hanem irányt is mutat annak javítására és a helyes vallásosságra. Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Az irgalom, az önátadás, a szeretet mindig tisztít. Nem a kézmosás változtatja meg az embert, hanem az, ha önzetlenül tud adni. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor törődöm a külsőségekkel, a látszattal, de te mindig a szívemet nézed. Taníts meg őszintén belenézni lelkem tükrébe, és meglátni azt, amit te is látsz. Ne engedd, hogy elégnek tartsam a hagyományokat, ha hiányzik belőle az őszinte szeretet. Tisztítsd meg gondolataimat, szándékaimat, vágyaimat. Hadd legyek olyan ember, akinek tiszta szívéből jó cselekedetek fakadnak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Szabdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a szívnek saját ingerképző és ingerületvezető rendszere van? Működését a szinuszcsomó irányítja, innen indulnak el azok az ingerek, amelyeknek hatására a szívünk percenként 60-90-et dobban. Ritkán előforduló betegség a rohamokban jelentkező szapora szívverés, ekkor viszont több mint 140-et ver a szívünk.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy tejfölös szarvas szeleteket fogok elkészíteni. Az elkészítési módja a következő. Az inaktól és a hártyáitól megtisztított szarvas combot felszeleteljük. Profolóval kiverjük, és szalonnával, spékelőtű segítségével megtüzdeljük. Ha nincsen spékelőtünk, akkor esetleg egy hurkapálcára tűzzük a szalonnacsíkokat, és azzal is bedugdoshatjuk a szarvas szeleteket. Megsózzuk, megborsozzuk, csipetnyi majorannával fűszerezzük. A lisztben megforgatva, serpenyőben, a felhevített zsírban mindkét oldalon ropogós pirosra sütjük, majd egy lábosba tesszük. Ezután zsírjában kevés lisztet világosra pirítjuk. Beletesszünk egy kis finomra vágott hagymát, babérlevelet, néhány pillanatig tovább pirítjuk, és fehérborral felengedve, a bor ilyenkor egy kicsit édeskés lehet, gyorsan simára keverjük. Megsózzuk, gorombára tört borssal fűszerezzük, és ráöntjük az elősütött szarvas szeletekre. Fedővel betakarva mérséggel tűzön pároljuk, s ha besűrűsödik, mindig egy-egy kevés fehérborral engedjük fel. Közben a vegyes zöldséget vétkony metéltre, julienre vágjuk, és kb. Egy evőkanálnyi vajon, gyengén megsózva, kevés pirított petrezselyem zöldjével megsózva, puhára pároljuk. Ha a szarvas szeletek megpuhult, átszedjük egy másik lábosba, a mártáshoz hozzátesszük a tejfölt, és a simára keverjük benne. Reszelt citromhéjjal, citromlével, egy mokkáskanyálnyi mustárral, 2-3 dekányi szardellapasztával ízesítjük, és 15-20 percig forraljuk össze. Majd finom szűrőn keresztül rászűrjük a húszszeletekre. Hozzátesszük a metél zöldségeket, ezzel is néhány percig együtt pároljuk, és azonnal forrón tálaljuk. Tálalás előtt elmorzsoljuk rajta a vajat, és a húszszeleteket tűzálló tára téve felhalmozzuk rajta a zöldséget, leöntjük mártással, és megszűrjük egy csipetnyi vágott petrezselyet. Külön tálon adjuk hozzá a zsemlegombócot, de jól illik hozzá a zöldborsós, ismertebb nevén a rizibizi vagy a gombás rizs is.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobbiradio.hu
0: A rádió.

Minden újság az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti óceánon éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Kálmán és Ede nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. 6 óra után 8,3 fok van. Ma október 13-a van. Ma mixát nap Horpácson van. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1479-ben Báthori István országbíró és Kinizsi Pál temesi ispán hadai a kenyérmezei csatában megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. 1962-ben Szőnyben Komárom megye felavatják a Barátság kőolaj vezeték hazai szakaszát, továbbá a termikus krakküzemet. Kapacitása évi 1 millió tonna kőolaj desztillációja. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió.

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Jó reggelt!
1: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km/h legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzokállomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MDM Démáz áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amelyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya lentfénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak, fényhatására kapcsolhatók. Ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg, délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű, a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban 0+5, napközben 13-18 fok lesz.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
0: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Október 13-a, kedd. Fővárosban tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától lezárják a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Kispesten az Ady Endre úton kifelé a határútnál a külső sávot szintén lezárták átépítés miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Újpesten az István úton tart a felújítás, ma reggel 8 órától az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartása miatt.
7: Hobbi Rádió!
8: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobbi Rádió műsorában. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Kálmán és Ede nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. 7 óra után 8,3 fok van. Ma október 13-a van, ma mixált nap Horpácson van. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
7: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. Rádió. Névnapköszöntő.
1: Névnapköszöntő. Október 13-án köszöntjük Ede, valamint Kálmán nevű hallgatóinkat. Az Edeb germán eredetű férfi név az Edward rövidüléséből önállósult. Jelentése vagyonmegőrző, birtokát megőrző. Október 13-án kívül az Edék ünnepelnek még március 18-án, január 5-én és november 17-én, valamint december 1-én is. Becézése ennek a névnek Edécske, Edib, Edike, Edus és Eduska, a név jeles viselői, Szigligeti Ede drámaíró, Teller Ede fizikus, Kallós Ede szobrász, valamint ön, kedves Ede. Ugyanezen a napon köszöntjük Kálmán nevű hallgatóinkat. A török-magyar eredetű férfi név a babonás, óvó nevek vagy kívánság nevek közül ered, jelentése maradék. Becézése ennek a névnek Kálmánkap, Kalmi, Kalmika, Kalmica, Kalmus, Kali, valamint Kalika, jeles viselői Kandó Kálmán gépészmérnök, Könyves Kálmán Árpádházi király, Mikszát Kálmán regényíró, Tisza Kálmán politikus, Kittenberg Kálmán Afrika kutató, Latabár Kálmán színész, Rózsahegyi Kálmán színész, valamint ön, kedves Kálmán. Október 13-án az Edéken és a Kálmánokon kívül köszöntjük még az Edgár, Eduard, Edvarda, Edvard, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Jakus, Jákob, Jákó, Káleb, Romulus, Teofil és Ében nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Sziasztok!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 13-án. Üdvözlöm Önöket! Nézzük csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük nagyon korán, 54-ben, október 13-án meggyilkolták Claudiust. A 64 éves császárt negyedik felesége mérgezte meg gombával. Most ugorjunk egy nagyot a 19. századra. 1815. október 13-án a Nápoly melletti Pizzóban golyó általi halálra ítélték és kivégezték Joachim Murat, Napóleon sógorát, aki Nápoly királya volt. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. október 13-án született Dajka Margit színésznő. Dajka Latinovics partnere volt a Színbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. Néhány másik filmje a Macskajáték, az Égigérőfű és a Herkules fürdői emlék. Folytassuk 1921-jel, október 13-án Munsomannóban megszületett Yves Montan, olasz származású francia filmszínész, sanzonénekes és politikus, akit az 1952-ben bemutatott a Félelem Bére című film tett világhírűvé. Ugorjunk előre 4 évet, 1925. október 13-ára. Ekkor Grandenben megszületett Margaret Tilda Thatcher, brit politikus, aki Nagy-Britannia történetének első női miniszterelnöke volt 1979-től 1990-ig. Folytassuk 1946-tal, október 13-án Budapesten megszületett Kisházi Beatrix, több mint 200-szoros válogatott, 21-szeres bajnok, asztali teniszező és edző. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1946. október 13-án Franciaországban elfogadták az átdolgozott alkotmányt, így létrejött a negyedik köztársaság. Végezetül lépjünk át a 20. század második felére, 1983. október 13-án Amerikában, Chicagóban bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el, az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt. Ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
5: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: 2026. október 13-a kedd. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 37-től 41. vers. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Elmélkedés. Jézust meghívja egy farizeus, aki megbotránkozik azon, hogy a mester nem végzi el a rituális kézmosást. Jézus válasza kemény. Ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Nem az udvariatlanság vagy a provokáció vezeti Jézust, hanem a helytelen gyakorlattal való szembesítés. A vallásos élet nem lehet csupán külsőség, szokás vagy elvárás. A jelenet tükröt tart elénk. Hányszor vagyunk kifelé rendezettek, belül azonban rendezetlenek. Megelégszünk a látszattal, a pozitív véleményekkel, a társadalmi tisztasággal, miközben belső világunkban harag, irigység, ítélkezés lapul. Jézus nem elítél, hanem felszólít. Kezdj el rendet tenni magadban. A valódi tisztaság a szívből indul. Az Istennel való kapcsolat nem csillogás, hanem őszinteség kérdése. A lényeg nem az, hogy mások mit látnak rajtad, hanem hogy Isten mit lát benned. Jézus nem csak feltárja a problémát, hanem irányt is mutat annak javítására és a helyes vallásosságra. Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Az irgalom, az önátadás, a szeretet mindig tisztít. Nem a kézmosás változtatja meg az embert, hanem az, ha önzetlenül tud adni. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor törődöm a külsőségekkel, a látszattal, de te mindig a szívemet nézed. Taníts meg őszintén belenézni lelkem tükrébe, és meglátni azt, amit te is látsz. Ne engedd, hogy elégnek tartsam a hagyományokat, ha hiányzik belőle az őszinte szeretet. Tisztítsd meg gondolataimat, szándékaimat, vágyaimat. Hadd legyek olyan ember, akinek tiszta szívéből jó cselekedetek fakadnak. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyedek ki a busztába!
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a szívnek saját ingerképző és ingerületvezető rendszere van? Működését a szinuszcsomó irányítja, innen indulnak el azok az ingerek, amelyeknek hatására a szívünk percenként 60-90-et dobban. Ritkán előforduló betegség a rohamokban jelentkező szapora szívverés, ekkor viszont több mint 140-et ver a szívünk.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1479-ben Báthori István országbíró és Kinizsi Pál temesi ispán hadai a kenyérmezei csatában megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. 1962-ben Szönyben Komárom megye felavatják a Barátság kőolajvezeték hazai szakaszát, továbbá a termikus krakküzemet. Kapacitása évi 1 millió tonna kőolaj desztillációja. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el azóta. Egy szállod.

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Nézzük, milyen időjárás várható. Ma derült lesz az ég. Ebben a pillanatban 8 fok van. A várható hőmérséklet 8 és 16 fok között lesz. A hőérzet 13 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 69% körül alakul. A nap jelentős részében kisüt a nap. Az UV-sugárzás értéke 3, ami mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 345 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 13 km/h sebességgel. A széllökések elérhetik a 27 km/h. A holnapi napon többnyire borult időre számíthatunk. A hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Mérsékelt napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható. 282 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 13 km/h lehet. A széllökések elérhetik a 27 km/h. Csütörtökön 15-e borult lesz az ég. Várhatóan 8 és 15 fok között lesz a hőmérséklet. Szinte egész napos napsütés várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 331 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 16 km/h. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 30 km/h. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. 9 órától kezdődik az Esélyegyenlőségi magazin című műsorunk. Búcsúzik Önöktől Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
7: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzok állomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az NDMD Máz áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat balatoni habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amelyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú

0: hiánnyal tudják ki és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre három színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya lentfénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak fényhatására kapcsolhatók. Ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg, délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű, a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban 0+5, napközben 13-18 fok lesz.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Október 13-a, kedd. Fővárosban tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától lezárják a Lenhosék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Kispesten az Ady Endre úton kifelé a határútnál a külső sávot szintén lezárták átépítés miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Újpesten az István úton tart a felújítás, ma reggel 8 órától az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartása miatt.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Yeah.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Új alapokon az idegtudományi képzés. Most egy olyan riport következik, amelyet Kéki Kira egészségügyi szakújságíró készített dr. Komol Sámuellel, a PTKK neurológiai klinika igazgatójával arról, hogy teljesen új alapokra helyezik az idegtudományi képzést.
3: Emberi életfolyamatok idegi szabályozása a Neurontól a viselkedésig címmel fejlesztett tananyagot a Pécsi Tudományegyetem, és ezzel még közelebb került az idegtudományok nemzetközi élvonalához. A több mint 20 millió karakternyi magyar, angol és német idegtudományi tananyag megalkotásában majdnem 100 szerző, 150 lektor és szinte a teljes magyar idegtudományi közösség részt vett. A munkáról és annak eredményéről Komol Sámuel professzor, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgatója beszél. Professzor úr, mondhatjuk, hogy ezzel a tananyaggal új alapokra helyezhetjük az orvostudományi képzés neurológiai területét?
4: Részben igen, ez egy más típusú képzés, mint a hagyományos. Ez a tananyag úgynevezett vertikális tananyag, ami a legalapvetőbb információktól, tehát például egy egyetlen idegsejt működésétől végigviszi az egész klinikai idegtudományt egészen mondjuk a gyászreakcióig. Tehát a legmagasabb, a legbonyolultabb élettani funkciókon, pszichológiai funkciókon, kognitív funkciókon, tehát tudati funkciókon keresztül a strukturális idegkárosodásokig.
3: Ez a fajta tudás, ez másképpen hasznosítható, mint amit eddig hagyományosan elsajátítottak a képzésben a diákok?
4: Igen, ez részben, ennek részben technikai oka van, mert ez egy elektronikus tananyag, tehát nagyon könnyű benne keresni. Egy ötödéves, vagy egy hatodéves, vagy akár egy orvos. Egy beteg kapcsán például fölmerül benne, hogy működik egy adott ioncsatorna, ami például az idegsejtek működését szabályozók, egy kattintással rá tud nézni, és megtalálja. Tehát ez úgy használható, mint az interneten a tudásanyag, csak az a különbség, hogy ami itt le van írva, az minden szóért, vagy minden állításért, azok a szakemberek felelnek, akik megírták, illetve minden egyes fejezetet független szakértő, méghozzá nem Pécsről, ez a Pécsi Egyetemnek a tananyaga, hanem a Debreceni vagy Szegedi Egyetemről ellenőrzött. Hangsúlyoznom kell, hogy ez nem az én érdemem, hanem Csernus Valér professzor úr, aki az Anatómiai Intézet közelmódban nyugdíjba ment a szék vezetője, kezdeményezte ennek a tananyagnak az elkészítését, és tulajdonképpen ő szervezte meg azt a pályázatot, TAMOF pályázatot, amivel megnyertük ennek az anyagi hátterét biztosító forrást. Maga a tervezés az körülbelül egy negyed évet vett igénybe, és maga a megvalósítás az 2,5 évet.
3: Ennek a programnak csak magyar nyelvű változata létezik?
4: Nem, ez angolul és németül is meg fog jelenni az interneten.
3: Mi ennek a célja?
4: A magyar egyetemeken nagyon sok külföldi hallgató tanul. Tehát, ha jól tudom, Debrecenre is igaz, Pécsre is igaz, azt hiszem Szegedre is, talán a Semmelweisre is, hogy ma már a német program és az angol program, amit a magyar programmal párhuzamosan futtatunk, több hallgatót számol, mint a magyar program. Ez a tananyag 9 nagy fejezetből áll, minden nagy fejezetben belül 10 vagy annál több a fejezet található. Ez több mint 6500 oldal, mindez 3 nyelven, csak talán érdekességként a magyar karakterek száma több mint 6 millió, az angol karakterek száma szintén 6 millió, a német az bonyolultabban fogalmaz, az 7 millió, és összesen több mint 20 millió karakter van ebben. Most tessenek elképzelni, ez mekkora munka volt ezt összeadni. Minden fejezethez tartozik 15 tesztkérdés, ezen kívül még 4 ábra és néhány animáció is, hogy jobban és könnyebben meg tudja érteni az olvasó a fejezetben leírt tényeket.
3: Ez a hatalmas oktatóanyag nem készülhetett volna el a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának pályázati irodája, különösen annak vezetője, dr. Kiefer Éva odaadó tevékenysége nélkül, tette hozzá dr. Komol Sámuel.
2: Kéki Kira riportját hallottuk dr. Komol Sámuellel, a PTKK neurológiai klinika igazgatójával.

0: Hobbi Rádió.
1: Hobbi Rádió.
2: Műsorajánló.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyetek ki a busztalapot.
2: Műsorajánló.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.

0: Várjuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák. Érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távol.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely

0: A portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfeltételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik. Ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg, délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű, a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban 0+5, napközben 13-18 fok lesz.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Tudod, merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Október 13-a, kedd. Fővárosban tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától lezárják a Lenhosék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Kispesten az Ady Endre úton kifelé a Határútnál a külső sávot szintén lezárták átépítés miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Újpesten az István úton tart a felújítás, ma reggel 8 órától az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartása miatt.
1: Hobby Rádió!
8: Hallottam már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. októberi első adását hallják, mely műsor a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Országosan egyedülálló, inkluzív mesetér nyílik Miskolcon. Kerekesszékes kosárlabda, 4. hely Brunóban. Október a Down-szindróma hónapja, több mint figyelemfelhívás. És végül nem csak tovább élni, együtt élni is meg kell tanulnunk. Ezekkel a témákkal várom kedves hallgatóinkat. Elsőként tehát arról, hogy országosan egyedülálló, inkluzív mesetér nyílik Miskolcon. Új, országosan is egyedülálló, befogadó szemléletű, fejlesztő és élményközpont nyílik Miskolcon. A Baráthegyi Majorságban létrejött Borszem Jankó mesetér elsősorban az autizmusban vagy ADHD-ban érintett és más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára kínál biztonságos, fejlesztő és örömteli környezetet. Borszem Jankó története életre kell a Baráthegyi Majorság különleges fejlesztő meseterében. A miskolci Borszem Jankó mesetár egyik legfontosabb sajátossága a befogadó és a fejlesztő szemlélet. A Baráthegyi Majorság a befogadó fejlesztés egyik fontos helyszíne Miskolcon. A kő Boldizsár fafaragó szobrászművész tervei alapján megvalósult mesetár a magyar népmesék örökségét, a kortárs képzőművészetet, a játék örömét és az inkluzív fejlesztés lehetőségeit kapcsolja össze. Kő Boldizsár meseterei többek között Visegrádon, Kecskeméten, Budapesten és Hollókön találhatók. Külföldön pedig Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is vannak munkái. Most Miskolc is felkerül erre a térképre. A mesetár egyszerre kínál önfelett élményt minden gyermek számára, miközben kialakítása és programjai külön figyelmet fordítanak a speciális igényű gyermekek támogatására, fejlődésére és befogadó közösségi élményeire. Borszem Jankó története életre kell a Baráthegyi Majorság különleges fejlesztő meseterében. A mesetér középpontjában Borszem Jankó története áll, a legkisebb hős útja a bátorságról, a kitartásról, a közösség erejéről és az önmagukba vetett hitről szól. Ezek az értékek jelennek meg a tér egyes elemeiben is, melyek játék közben ösztönzik a gyermekeket a mozgásra, a probléma megoldásra, az együttműködésre és az önálló felfedezésre. A Borszem Jankó mesetér kialakításánál fontos szempont volt, hogy minden gyermek számára elérhető és élményekben gazdag környezet jöjjön létre. A játék és a mese segítségével olyan tér született, ahol a különböző képességű és eltérő támogatási igényű gyermekek egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kapcsolódási és fejlődési lehetőséget. Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a mintegy 350 négyzetméteres mesetér 7 különleges játékelemmel várja a látogatókat. A faragott bejárati kapun át mesebeli világ tárul fel, ahol helyet kapott a sárkányos mászóka, a griffmadár, a táncoló körtefa, a kacsalábon forgó palotákat idéző körhinta, a meseház és a fészekhinta is. A játszótér mellett egy korszerűen felszerelt padlófűtéssel, klímával és kényelmes pihenőelemekkel ellátott 6 méter átmérőjű jurtaház szolgálja a nyugodt feltöltődést. A beruházás közel 22 millió forint értékben közösségi adományokból és alapítványi finanszírozásból valósult meg. A létesítmény rendelkezik a szükséges TÜV tanúsítással és a hivatalos játszótéri minősítéssel. Agyahírül a Rehab portál. Azt is hírül adják, hogy a miskolci Borszem Jankó mesetár egyik legfontosabb sajátossága a befogadó és fejlesztő szemlélet. A mesetér kialakítása során kiemelt figyelmet kapott, hogy a helyszín a lehető legtöbb gyermek számára biztonságos, örömteli és támogató környezetet nyújtson, több játékelem akadálymentesen használható, a kialakítás pedig figyelembe veszi az autizmussal, az ADHD-val vagy hiperaktivitással élő gyermekek sajátos igényeit is. A helyszín vezetett terápiás mesefoglalkozások megtartására is alkalmas, amely országosan is ritkaságnak számít a kültéri játszóterek körében. A fejlesztő programok során a mese, a mozgás és a közös élmények egymást erősítve támogatják a gyermekek készségeinek kibontakozását, önbizalmuk fejlődését és társas kapcsolataik erősödését. A Baráthegyi Majorság a befogadó fejlesztés egyik fontos helyszíne Miskolcon. A Baráthegyi Majorság már ma is jelentős szerepet tölt be a sajátos támogatási igényű gyermekek segítésében. Rendszeresen érkeznek ide a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház kisbetegei, állatterápiás és egyéb fejlesztő foglalkozásokra, mindemellett vendégeket is fogadnak a wellness szolgáltatásokat is biztosító majorsági panzióban. A mesetár elkészültével ez a szakmai munka új lehetőségekkel bővül, a mese, a játék és a természetközeli környezet még több gyermek számára válhat a fejlődés és a pozitív élmények forrásává. A helyszín ugyanakkor a turisták és a családok számára is látogatható lesz a végleges műszaki átadást követően. Az ünnepélyes átadás október 3-án volt a Baráthegyi Majorságban. A program az utolsó kerítéslécek festésével kezdődött, amelybe a meghívott vendégek is bekapcsolódhattak. Az ünnepség során mesemondással idézték fel Borszem Jankó történetét, majd a résztvevők közösen helyezték fel a megfestett kerítéstéceket, kifejezve azt az összefogást, amelynek köszönhetően a mesetér létrejött. A kapukat végül azok a gyermekek nyitották meg, akik elsőként vehették birtokba Miskolc új országosan is egyedülálló befogadó mesevilágát, amelynek közelében a Miskolc Zoo és a Szereta Park látogatóközpont is sok élményt kínál a gyermekek számára. A Szimbiózis Alapítvány 1999 óta dolgozik azon, hogy a fogyatékossággal élő és a más támogatást igénylő emberek számára az önállóbb értékteremtő és közösségi élet lehetőségeit bővítse. Az alapítvány szolgáltatásai között egyebek mellett támogatott lakhatás, nappali ellátás, foglalkoztatás, fejlesztő és terápiás programok, valamint szabadidős és közösségi tevékenységek is megtalálhatók. Munkájuk egyik meghatározó helyszíne a Miskolc zöld övezetében működő Baráthegyi Majorság, amely szociális farmként egyszerre biztosít munkát, fejlesztő és terápiás lehetőségeket, valamint közösségi élményeket. A majorságban mezőgazdasági és kézműves tevékenységek, állatasszisztált programok, szemléletformáló foglalkozások és turisztikai szolgáltatások is működnek. A helyszín egyik fontos alapelve, hogy a társadalmi integrációt valós, közös élményeken és értékteremtő tevékenységeken keresztül segítse. A szimbiózis alapítvány az elmúlt évtizedekben számos olyan programot és fejlesztést valósított meg, amelyek a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételét, önállóságát és életminőségét támogatják. A Baráthegyi Majorság ennek a szemléletnek a mindennapokban is megtapasztalható természetközeli terepe, ahol a fejlesztés és a közösségi élet szorosan összekapcsolódik. Az alapítvány az állatasszisztált terápiától a sporton át, a szenzoros és élménypedagógiai programokig folyamatosan olyan lehetőségeket keres, amelyek különböző támogatási igényű emberek számára is hozzáférhető és örömteli élményeket kínálnak. A Baráthegyi Majorság és a Szimbiózis Alapítvány célja, hogy egy olyan befogadó környezetet teremtsen, ahol a különböző képességű emberek nem egymástól elkülönülten, hanem egymással együtt vehetnek részt a közösség életében. A Borszem Jankó mesetér ennek a több mint két évtizede formálódó szemléletnek egy újabb fontos állomása. Adja hírül a Rehab Portál. Kedves hallgatóink, a következő részben sporttal foglalkozunk, egy rövid zeneszünetet követően arról hallhatnak, hogy negyedik helyezést értek el kerekesszékes kosárlabdázóink Brnóban. Várom vissza önöket, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2026 októberi első adását hallják. Ruzsa Viktor vagyok, számítok figyelmükre.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
11: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin októberi első adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. És ahogy már a zene előtt elmondtam, illetve a műsor felvezetőjében, kerekesszékes kosárlabda negyedik helybunóban ezzel foglalkozunk, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Rehab Portál közleményével, amely közleményből kiderül, hogy idén második alkalommal vett részt nemzetközi kerekesszékes kosárlabda tornán a korábbi sokszoros magyar bajnok Törekvés SE csapata. Szeptember 25-e és 27-e között Brunóban rendezték meg a Future Cup nemzetközi tornát, amelyen 5 ország 6 együttese szerepelt. A Törekvés SE színeiben ezúttal a magyar válogatott jövőbeli keretének játékosai kaptak lehetőséget. A budapesti együttes 1 győzelemmel és 3 vereséggel zárta a tornát. Ezzel a 6 csapatos mezőny 4. helyén végzett. A csoportkörben a Törekvés SE 47-37-re legyőzte a lengyel KSI Start Szekin csapatát, így csoport másodikként a bronzmérkőzésen folytatta a szereplését. A 3. helyért a bécsi Lofric Dolphins volt az ellenfelük, ahol azonban az osztrák csapat bizonyult jobbnak. A Törekvés SE 6 játékossal vett részt a tornán, ami jó lehetőséget adott a fiatalabb játékosoknak arra, hogy komoly nemzetközi ellenfelekkel találkozzanak és tapasztalatot szerezzenek. A sűrű program komoly terhelést jelentett, hiszen 2 nap alatt 4 mérkőzés várt a csapatra, ami a torna végére már érezhető volt a játékosokon. Tóth Cyril csapatvezető összegzése szerint a torna fontos állomást jelentett a fiatal játékosok fejlődésében, sokat tanultak, jó élményekkel gazdagodtak, és értékes nemzetközi kapcsolatokat is kialakítottak. A Törekvés SE csapata Hargitai Csanád, Szabó Gergely, Fóri Dorián, Al-Jurmei Mand Szalahin, Tóth Cyril, valamint Boda Ferenc, ő a Nyíregyházi kosárlabda klubból érkezett. Adja hírül tehát a Rehab Portál, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság. Kedves hallgatóink, gratulálunk a magyar csapatnak. Mindig nagyon nagy büszkeséggel olvasom ezeket a híreket, az ilyen és hasonló eseményekről szóló beszámolókat. Nagy öröm ez az én szívemnek is. Remélem, hogy önök is így érzik. És ilyen formában fogunk most egy kis zeneszünetet tartani, illetve ezzel a nagy örömmel. És aztán pedig folytatjuk a műsort. A 3. részben arról szólunk, hogy október a Down-szindróma hónapja, több, mint figyelemfelhívás. Maradjanak továbbra is velünk. Ruzsa Viktor vagyok, számítok a figyelmükre a 3. részben is.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. októberi első adását hallják. Október a Down-szindróma hónapja, több mint figyelemfelhívás. A Down-szindróma hónapja nem csak arról szól, hogy többet tudjunk egy genetikai állapotról, hanem arról is, hogy lássuk, milyen lehetőségeket teremtünk, és milyen akadályokat hagyunk meg a Down-szindrómával élő emberek előtt. Október a Down-szindróma Awareness Month, vagyis a Down-szindróma hónapja. A Down-szindróma International szerint ez az időszak arra szolgál, hogy nagyobb figyelem irányuljon a Down-szindrómára és az érintett emberek életére, illetve magukra az érintett emberekre, valamint arra, hogy a Down-szindrómával élők teljes jogú résztvevői legyenek a társadalomnak. A National Down-Syndrome Society szerint az Egyesült Államokban már az 1980-as években dolgoztak azon, hogy októbert hivatalosan is a figyelemfelhívás hónapjává irányítsák. A figyelem tehát nem önmagáért való. Egy ilyen hónap lehetőséget ad arra, hogy szó essen a Down-szindrómáról, de legalább ennyire fontos az is, hogy miről beszélünk akkor, amikor azokról az emberekről beszélünk, akik ezzel az állapottal élnek. Nem egyetlen életet jelent. A Down-szindróma egy genetikai állapot, de önmagában nem ír le egy teljes életet. Egy diagnózis mögött ugyanúgy ott vannak a gyerekkor évei, az iskola, a barátságok, a továbbtanulás, a munka, a párkapcsolat, az otthonteremtés, a szabadidő és az idősödés kérdései, és ahogy más embereknél, itt sem ugyanazok a lehetőségek, az igények vagy az életutak. Éppen ezért a kérdés nem csupán az, hogy mit tudunk a Down-szindrómáról, hanem az is, hogy mit látunk abból az emberből, aki ezzel a diagnózissal él. Az önálló élet például nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki minden helyzetben segítség nélkül boldogul, sokkal inkább azt, hogy a saját életéről lehetősége van dönteni, és a szükséges támogatást úgy kapja meg, hogy közben ne mások döntsenek helyette. A Down Alapítvány 2026-ban közzétett éves beszámolója is ezt az irányt fogalmazza meg, az inkluzív életvitel része, hogy a fogyatékossággal élő ember saját döntéseket hozhasson, megválaszthassa a lakóhelyét, a munkáját és kapcsolatait, ehhez pedig személyre szabott támogatást kapjon. Ez már jóval többet jelent annál, mint hogy valaki önálló-e. A lehetőséghez támogatás is kell. Az önálló élet sokszor nem egyetlen egy lépés eredménye, inkább egy olyan folyamat, amelyben a megfelelő támogatásnak akkor kell rendelkezésre állnia, amikor arra szükség van. Magyarországon ennek egyik példája a Down Alapítvány több évtizede működő szolgáltatási rendszere. A szervezet 2026-os beszámolója szerint 2025-ben mintegy 700 ügyféllel dolgoztak, köztük 400 felnőtt lakhatási, foglalkoztatási vagy napközbeni szolgáltatásokat vett igénybe, 157 ember pedig lakhatási szolgáltatásban is érintett volt. Az alapítvány 27 intézményt vagy szolgáltatást és 32 telephelyet, illetve ingatlant működtetett. Ezek a számok önmagukban nem mondják meg, hogy milyen életet él egy-egy ember. Azt azonban megmutatják, hogy az önállóbb élethez sem elegendő az egyéni szándék, lakhatásra, munkára, közlekedésre, érthető információra, megfelelő szolgáltatásokra és személyre szabott segítségre is szükség lehet, és ezek nem különálló kérdések. Ha valaki nem tud hozzáférni az információhoz, nehezebben tud dönteni, ha nincs számára megfelelő lakhatási lehetőség, szűkülhetnek az önálló élet esélyei. Ha nincs számára elérhető munka, a felnőtt élet egyik fontos része maradhat el. Ha pedig egy kapcsolat vagy közösség lehetőségei korlátozottak, az életút szintén más irányt vesz. A Down Alapítvány saját megfogalmazása szerint céljuk, hogy a gyermekek lehetőleg családban nőhessenek fel, felnőttként pedig a lehető legközelebb kerülhessenek az önálló élet megvalósításához. A szervezet ennek részeként az oktatástól, a foglalkoztatástól a lakhatásig és a szabadidős lehetőségekig több területen nyújt támogatást. A figyelem akkor ér valamit, ha utána változik valami. Egy figyelemfelhívó hónap könnyen válhat néhány hétig tartó üzenetté. Októberben többet beszélünk a Down-szindrómáról, megosztunk történeteket, fényképeket és információkat. Aztán novemberben visszatérünk a megszokott kerékvágásba, pedig a valódi kérdés éppen az, hogy mi marad meg október után. Például az a felismerés, hogy egy Down-szindrómával élő felnőttnek nem csupán ellátásra lehet szüksége, hanem munkára is, hogy lehet saját otthonra, párkapcsolatra, baráti köre, és hogy lehet érdeklődése és saját döntései, hogy az életút nem ér véget a gyermekkorral, és nem lehet pusztán a fejlesztések vagy a szolgáltatások oldaláról megközelíteni. A 2026-os Down Syndrome International kampányában a márciusi Down Syndrome világnapjának központi témája a magány és a valódi társadalmi befogadás kapcsolata volt. A szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a valódi inkluzió a közösséghez tartozás lehetőségét is jelenti. Ez fontos különbség. A befogadás nem pusztán azt jelenti, hogy valaki jelen lehet, hanem azt is, hogy van helye a döntésekben, a kapcsolatokban, a munkában és a közösségben. Október után is ugyanaz marad a kérdés. A Down-szindróma hónapja ezért talán akkor teljesíti igazán a szerepét, hanem egy újabb alkalom arra, hogy néhány hétig beszéljünk a Down-szindrómáról, hanem arra késztet bennünket, hogy más kérdést tegyünk fel. Nem azt, hogy mit tud egy Down-szindrómával élő ember, hanem azt is, hogy milyen lehetőségei vannak, és mit kell ahhoz, hogy ezekkel élni tudjon. A kettő között ugyanis jelentős különbség van. Az ember lehet tehetséges, dolgozni akaró, önálló életre kész, vagy kapcsolatra vágyó, de ha nincs hozzáférhető lehetőség, támogatás vagy megfelelő környezet, ezekből a szándékokból nem feltétlenül lesz megvalósult élethelyzet. A Down-szindróma hónapja ezért nem csak a Down-szindrómáról szól, arról is szól, hogyan gondolkodunk azokról az emberekről, akik ezzel az állapottal élnek, és talán arról is, hogy mit kezdünk azzal a figyelemmel, amelyet októberben rájuk irányítunk, mert a Down-szindróma közös lehet. Az életutak azonban nem egyformák. Adja hírül a Rehab Portál.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Ez még továbbra is egy pár percig az Esélyegyenlőségi magazin októberi első adása. Október 1-e az idősek világnapja. Az idei ENSZ téma azonban jóval többről szól, mint az idősek köszöntéséről. Arról, hogyan kell újra gondolnunk rendszereinket egy olyan világban, ahol egyre tovább élünk, és arról is, hogyan élhetünk együtt több generáción keresztül. Az ENSZ 1990-ben jelölte ki október 1-jét az idősek világnapjává. A 2026-os világnap középpontjában The Age of Longevity Refining Systems for Longer Lives, vagyis a hosszú életkora a hosszabb élethez szükséges rendszerek újragondolása áll. Az emberiség ma tovább él, mint korábban bármikor. Az ENSZ szerint 2021-ben világszerte mintegy 1,2 milliárd 60 év feletti ember élt, számuk 2050-re várhatóan 2,1 milliárdra emelkedik. Tehát 1,2-ről 2,1 milliárdra emelkedik. Ez a világ népességének mintegy ötödét jelenti majd. A hosszabb élet az emberiség egyik jelentős eredménye, ugyanakkor új kérdéseket is felvet, kiemelten, hogy hogyan tudunk tovább élni, de azt is, hogy mit kezdünk a hosszabb élettel. Hogyan alakítjuk át az egészségügyet, a szociális ellátást, a lakókörnyezetet, a közlekedést, a munkát és a közösségeket úgy, hogy az idősebb kor ne automatikusan az önállóság elvesztését, a társadalomból való kiszorulást vagy elszigetelődést jelentse. A hosszabb élet ugyanakkor nem csak az idősebb emberek életét alakítja át, hatással van arra is, hogyan élnek egymás mellett a különböző generációk. Egyre több idős ember és egyre több együtt élő generáció. Ez a jövő. Magyarországon az idősödő társadalom már nem a jövő kérdése. A Központi Statisztikai Hivatal 2026-os adatai szerint a 65 éves és idősebb népesség aránya 21,1%. Az öregedési index 147,8, vagyis 100 14 éves és annál fiatalabb gyermekre csaknem 148 idős ember jut. A változás nem csupán az idősek életét érinti, egy társadalom demográfiai átalakulása valamennyi generáció életére hatással van. Más lesz a családok szerkezete, változik a gondoskodás szerepe, egyre fontosabbá válik az egészség, illetve az egész életen át tartó tanulás, és hosszabb ideig lehetünk jelen a munkavilágában is. Közben több generáció élhet egymás mellett, akár ugyanabban a családban is. A nagyszülő még aktív lehet, miközben a szülő dolgozik, a fiatal felnőtt tanul, vagy pályát kezd. A legfiatalabbak pedig már egy teljesen más technológiai és társadalmi környezetben nőnek fel. A generációk együttélése azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy valóban kapcsolatban is vagyunk egymással. A nyitottság önmagában nem mindig elég. Érdekes példát ad erre egy 2026 nyarán készült magyar munkahelyi kutatás. A Quatrum Digitális Diák Szövetkezet és a PVC Magyarország együttműködésében Stengelwald Krisztián és Trunk Tamás közreműködésével készült generációs fókuszriport eredeti adatbázisa 4608 válaszadót tartalmazott. Az elemzés almintát 2365 aktívan foglalkoztatott, érvényes generációs adattal rendelkező válaszadó alkotta. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a különböző generációk alapvetően nyitottak egymásra, és ez a nyitottság azonban nem minden esetben válik tényleges együttműködéssé. Az idősebb kollégával való együtt dolgozás kívánatosságát a válaszadók átlagosan 4,18 pontra értékelték az 5-fokú skálán, miközben az együttműködés aktív keresése csak 3,43 pontot kapott. A kutatás készítői szerint tehát nem elsősorban az egymással szembeni elutasítást jelenti az akadályt, hanem az is, hogy a mindennapi működés nem feltétlenül teremti meg az együttműködés lehetőségét. A kutatás ugyanakkor nem a teljes társadalmi generációs kapcsolatainak vizsgálata volt, hanem a munkahelyi együttműködést elemezte. Ezért az eredményekből nem lehet közvetlenül arra következtetni, hogy a családokban vagy a társadalom egészében is ugyanez történik. A tanulsága mégis fontos lehet más élethelyzetekben is. A kapcsolat lehetősége önmagában kevés. Ha nincs hozzá tér, idő és olyan környezet, amely támogatja. A WHO szerint az életkor alapján kialakuló sztereotípiák, előítéletek és diszkrimináció összefoglalóan az ageizmus társadalmi megosztottságot hozhat létre, és gyengítheti a generációk közötti szolidaritást. A szervezet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a generációk közötti találkozások és együttműködések bizonyítottan működő eszközök az ageizmus csökkentésére. A kapcsolódás hiánya pedig nem egyetlen korosztály problémája. Más formában ugyan, de a társadalom elszigetelődése, illetve a más formában ugyan, de a társadalmi elszigetelődés és a magány több generációt is érinthet. Nem az időseket kell alkalmazkodásra bírni. Az idősödésről gyakran úgy beszélünk, mintha elsősorban az egészségügy vagy a szociális ellátás feladata lenne. Valójában ennél jóval többről van szó. Egy hosszabb élethez olyan lakókörnyezetre van szükség, amelyben az ember minél tovább képes önállóan közlekedni és élni. Olyan egészségügyi és szociális szolgáltatásokra, amelyek nem egymástól elszigetelten működnek, olyan közlekedésre és digitális környezetre, amely az életkor előre haladtával sem zárja ki automatikusan az embert. És szükség van arra is, hogy az idősebb ember ne váljon láthatatlanná. A WHO életkorbarát környezetekkel kapcsolatos megközelítése szerint a fizikai és társadalmi környezet alapvetően befolyásolja, milyen lehetőségeink vannak az idősödés során. Az életkorbarát települések és közösségek többek között a biztonságos és hozzáférhető közlekedést, az akadálymentes épületeket és lakókörnyezetet, a társadalmi részvételt, az információhoz való hozzáférést, a közösségi és egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a társadalmi befogadást is fontosnak tartják. Az akadálymentesség ugyanis nem ér véget a rampánál, ugyanúgy jelenti az érthető információt, a használható digitális szolgáltatásokat, a hozzáférhető közlekedést, a biztonságos lakókörnyezetet és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, ezek pedig nem kizárólag az idősek számára fontosak. Egy életkorbarát és akadálymentes környezet valamennyi generáció életét könnyebbé teheti. Egy idős ember lehet önálló, lehet támogatásra szoruló, lehet aktív, vagy lehet

0: fontos szerepet töltenek be. A hosszabb élet lehetősége akkor válik valódi értékké, ha az idősebb embereknek továbbra is van lehetőségük választani, részt venni és hozzájárulni a közösség életéhez. Ez nem azt jelenti, hogy minden idős embernek aktívnak kell lennie egy bizonyos értelemben. Az önállóság, a részvétel és a gondoskodás formája élethelyzetenként változik. A lényeg inkább az, hogy az időskor ne egyetlen előre meghatározott szerepet jelentsen. Egy társadalom akkor alkalmazkodik jól a hosszabb élethez, ha nem csak azokat a rendszereket építi ki, amelyek szükség esetén gondoskodnak az emberekről, hanem azokat a lehetőségeket is megteremti, amelyek segítségével az idősebb emberek továbbra is kapcsolatban maradhatnak másokkal, tanulhatnak, dolgozhatnak, alkothatnak, segíthetnek, vagy egyszerűen jelen lehetnek a közösség életében. Adja hírül, illetve tudósít a Rehab portál. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. októberi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot, tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, az Apple Podcasten, illetve a Spotify-on. Kedves hallgatóink, jó szívvel ajánlok egy programot, és nem azért, mert én magam vagyok ennek a programnak a szervezője, mint a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 3. kerületi közösségi civil szervezője, hanem azért, mert szintén fontos kérdésekről lehet beszélgetni ezen a napon, ezen az alkalmon. Ne feledkezzünk meg ugyanis a látássérültekről sem, október a látás hónapja is, október 15-e pedig a Fehérbot nemzetközi napja. Október 16-án az Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Házában, Budapesten a 3. kerületben a Csobánka tér 5 szám alatt, az első emeleti klubteremben délelőtt 10 és déli 12 óra között, tehát október 16-án pénteken 10 és 12 óra között a nyár elején 42 szervezet által létrehozott útjelző látássérült embereket segítő szervezetek szakmai hálózatának koordinátora Berke Mónika lesz a vendégem, és lehetőség nyílik arra, hogy megismerjék az útjelző hálózat munkáját. Ha valakinek kérdése van az útjelző hálózattal kapcsolatban, akkor egyrészt az útjelző.vgkje.com weboldalon talál információt róla. Ugye a VGKJ, a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének a rövidítése. Tehát innen könnyű megjegyezni, útjelző.vgkje.com. Illetve, hogyha valaki szeretne részt venni ezen a programon, és kérdéseket is föltenne Berke Mónikának, akkor kérem, hogy regisztráljon, és jelezze az obuda.szervező@vgkje.com e-mail címen. Tehát obuda.szervező@vgkje.com. Nem szaporítom tovább a szót, mert sajnos a műsoridőnk itt most a végéhez ért. Átadom az étert a következő műsor készítő kollégának. Én pedig akkor jövök 2 hét múlva, ahogy ígértem, Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. A viszonthallásra.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.

0: itt a Hobby Rádióban.
1: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Rövid távon még nőni fog az államadósság és a költségvetési hiány is. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-os deficitet valószínűsít. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, amelyre évek óta nem hívták meg a magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temunárolt egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, amelynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Ma napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul. Holnap északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3 plusz 7, délután 13-19 fok lesz.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Október 13-a, KEDD. Fővárosban tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától lezárják a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Kispesten az Ady Endre úton kifelé a határútnál a külső sávot szintén lezárták átépítés miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Újpesten az István úton tart a felújítás, ma reggel 8 órától az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartása miatt.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! A Világjáró magazin előző műsorában Egyiptomba látogattunk, és hogyha velem tartanak, akkor ma is ezt a káprázatos országot ismerhetik meg. Múltkor a többi közt a magyarok által közkedvelt Hurghadát ismerhették meg, a mai műsorban pedig azokról a fantasztikus egyiptomi látnivalókról lesz szó, amelyek miatt évente 55 ezer magyar turista nyaral az országban, és a világ minden részéről körülbelül 40 millióan utaznak Egyiptomba. Királyok völgye, Luxor, Karnak templomai, Kairó és a gizai piramisok, mind-mind csábító név Egyiptom szerelmeseinek. A mesés ókori kincsek sokaságát fedezhetjük fel itt, de jó, ha tudjuk, amennyiben nyaralni érkezünk az országba, és például a Vöröstenger partján fekvő üdülő paradicsom Hurghada pihenésünk helyszíne, innen pedig fakultatív kirándulások során szeretnénk megismerni az ország legfőbb nevezetességeit, akkor csak ízelítőt kaphatunk a csodás látnivalókból, hiszen mind a piramisoknál, Kairóban, mind Luxor Karnak romjai közt akár napokat is eltölthetnénk, olyan sok izgalmas történetet, titkot rejtenek a falak. Bizony Egyiptom a legendák, ősi mítoszok, a megfejthetetlen titkok, a kimondhatatlan nevű fáraók és soha véget nem érő ásatások színhelye. Tanuld meg tisztelni a régi kultúrát, és te is a részévé válsz. Az arab mondás Luxor vonatkozásában halmozottan is igaz. Ez a terület a világ egyik leglátogatottabb régészeti helyei közé tartozik. A Nílus partja mentén szétszúródó szabadtéri múzeumok között található Luxor, az ősi Théba, a Karnaki templom együttes, valamint az egy évszázad ezelőtt újra felfedezett királyok völgye, az ókori Egyiptom felbecsülhetetlen régészeti kincseinek tárháza, amelynek teljes feltárása még mindig várat magára. Karnak és Luxor templom együttesei körülbelül 600 kilométerre találhatóak Kairótól, Hurghadától pedig 280 kilométerre. Kairóból repülőgéppel is megközelíthető, ám legtöbben Hurghadából fakultatív buszos utazással jutnak el a nevezetességhez, de a Níluson hajóval is el lehet érni Karnak és Luxor épület maradvány. Ma 70 ezer lakosú kisváros áll az új birodalom hatalmas fővárosának, az 1 millió lakosú Thébának a helyén. Ez az egyik legősibb egyiptomi város, egyes becslések szerint 7000 éves is lehet. A legjelentősebb műemlékek a Luxori templom, valamint Karnak templom városa, ami több mint 2000 évig épült. Ez az ókori Egyiptom egyik leghíresebb épület együttese, a világ legnagyobb ókori vallási jelentőségű helye. Mintegy 2,5 kilométerre található Luxortól, a Nílus partján. Közöttük a környék szinte teljesen beépült, így a gyanútlan szemlélődő nemigen tudja eldönteni, hol kezdődik Luxor és hol ér véget Karnak. A luxori templomot a 3 kilométer hosszú szfinxek útja köti össze a karnaki templommal. Az út maradványai többfelé láthatóak a városban. Karnak több mint 100 hektáron terül el, és három nagy, elkerített templomkörzetet, valamint több kisebb templomot foglal magába. Kétségtelenül ez a világ legnagyobb műemlék együttese, területén 40-szer férne el a római Kolosseum. A teljes építkezés mintegy 30 fáraó uralkodása alatt zajlott, ez mintegy 2 évezredet ölelt fel. Valamennyi fáraó hozzátett valamit, így dinasztiánként változott a képe. Gyakran az elődök által épített remek műveket az utódok csak alapul használták és ráépítkeztek. Kosfejű szfinxek és 23 méter magas oszlopok között sétálhatunk be a romterületre. A gigantikus szobrok, obeliszkek, torzók, falmaradványok között az emberek aprócska hangyaként bóklásznak ámuldozva. Annyit a látnivaló, hogy a részletekre egyszerűen nincs idő. Ha megfogadnak egy tanácsot, becsukják a kezükben szorongatott útikönyvet, és meg sem próbálják kőről kőre, obeliszkről obeliszkre egyesével megfejteni, vajon éppen mielőtt haladnak el. Egy fakultatív kirándulás során mindez hiába való vállalkozás lenne. A részletek itt egyszerűen megölik egymást. Minden csodaszép és minden évezredes titkokat űriz. Éppen elég csak belegondolni, hogy hajdanán fáraók és fáraónők sétáltak ugyanitt. Egyszerűen csak gyönyörködjenek az önfelett látványban, hogyha Karnakban járnak. És hogyha most felteszik a kérdést, hogy hogyan juthatnak el erre a kivételes helyre, elárulom, játszanak a Világjáró magazinnal, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
2: Egyetlen hely sem kelt Egyiptomban olyan meghökkentő és tartós benyomást, mint a falak, obeliszkek, oszlopok és szobrok Karnakban található egyvelege. A hajda nyüzsgő Thébából mára csak Luxor és Karnak maradt meg, a többit elfette a homok és a feledés fátyla. Csak úgy, mint oly sok történelmi emléket, ám a régészek azon dolgoznak, hogy minél több lelet felszínre kerüljön. 2006-ban adta hírül a National Geographic, hogy érintetlennek látszó sírt fedeztek fel a királyok völgyében. A sírban 6 szarkofág állt, bennük múmiákkal, valamint nagyméretű tároló edényekre is bukkantak. Ez volt az első ilyen jellegű felfedezés 1922 óta, amikor is Howard Carter megtalálta Tutanhamon mesés kincseket rejtő temetkezési helyét. Idén januárban pedig 3000 éve élt templomi énekesnő sírját tárták fel egyiptomi és svájci régészek a királyok völgyében. Mint az egyiptomi régészeti kutatások során oly gyakran, a felfedezés ezúttal is a véletlennek volt köszönhető. Úgy tűnik, Egyiptom a véletlenek földje is, ám ha az országban nyaralnak, még csak véletlenül se felejtsék el megtekinteni a királyok völgyét. Luxorral és Karnakkal átellenben a Nílus túlpartján egy magányos völgyben elrejtve találjuk, ahogy azt a fáraók is nevezték, a királyok völgyét. Azt a célt szolgálta annó, hogy a múmiákat és gazdagságukat az örökké valóságig megőrizzék. Théba ősi városának részeként a völgy csak nem az összes, a 18-19 és 20. dinasztia királyainak nyughelyeként szolgált. A völgy 1900-as évekbeli feltárása során kapott szárnyra a fáraó átka néven elhíresült legenda. Tutanhamon sírjának felfedezése pillanatában Howard Carter kanáriát ugyanis egészben lenyelte egy kobra. A helyiek szerint a gyermekfáraó azóta is bosszút áll mindazokon, akik megzavarják örök álmát. A legendát 5 hónappal később Lord Carnarvon Carter pártfogójának halála csak megerősítette. Delíriumos állapotában egy madárral viaskodott, amely az arcát szaggatta. Halála pillanatában állítólag Kairó összes fénye kialudt. Ugyanakkor egy nem is olyan régi kutatás szerint a sírt feltáró, mint egy 25 nyugati kutató megélte a 70 évet, adta hírül a National Geographic. Ez is csoda és legenda, vagy szemfényvesztés, mint szinte minden Egyiptomban. Na hát elidőzünk majd még egy kicsit a királyok völgyében, például Tutanhamon sírjánál is, most azonban zenélünk, aztán folytatódik a világjáró magazin.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A világörökség részének számító királyok völgye több mint 3000 éves múltra tekint vissza, hogyha az országban járnak, semmiképpen ne hagyják ki a programból, hiszen mesés élményben lesz részük. A királyok völgye számos egyiptomi uralkodónak ad végső nyughelyet. A piramisok egykor már nem voltak elég biztonságosak, mert egyiket a másik után tárták fel, és fosztották ki a sírrablók. Emiatt a temetkezési helyeket Közép-Egyiptom egyik sivatagjában elszigetelt területre helyezték át. A megfelelő helyszínt Tébával átellen a Nílus bal partján találták meg. A királyok völgyében nevével ellentétben nem csak uralkodókat, hanem nemeseket, valamint a fáraók feleségeit és gyermekeit is temették. A királyok völgye mellett első Ramszesz uralkodása alatt megkezdődtek a temetkezések, a királynők és a nemesek völgyében is. A királynők völgyébe az uralkodók feleségein kívül hercegek tetemei kerültek, a nemesek völgyébe pedig a királyi udvar nemesei. A sírhelyekkel kapcsolatban lévő templomot nem a völgy közvetlen közelében, hanem távolabb, Téba felé építették fel, szintén biztonsági okokból, így ugyanis nem ad iránymutatást a sírok valódi helyének hollétét illetően. Jó néhány védelmi berendezést, csapdákat, aláajtókat helyeztek el a királyok völgyében, ám a sírrablókat ez sem tántorította el. Ezért is számított óriási szenzációnak, amikor 1922-ben szinte teljes épségben találták meg a fiatalon meghalt Tutenhámon sírhelyét. Az ókori Egyiptom leghíresebb uralkodója messze nem volt olyan meghatározó, mint amilyen híres sírjának felfedezése után lett. Amikor 1922-ben Howard Carter, brit régész megtalálta a gyermek fáraó nyughelyét, érintetlen volt, ami szinte példátlan a sírrablók által felprédált egyiptomi királyok völgyében. Például Tutenhamon aranyhalotti maszkja azóta is az egyik leghíresebb lelet az ókori Egyiptomból. Biztos önök is ismerik, a maszkot aranylemezből formázták, és az egyiptomi fáraók fejéként látható jellegzetes kék csíkokat lazúrkő berakással készítették. A közepén tekeredik egy kígyó, amely szerepe szerint védelmet biztosította a fejék viselőjének. Tutenhamon sírkamrájából szinte mindent múzeumokba szállítottak, csak a szarkofág áll még a sírban. A királyok völgyébe látogató turisták közül többen lemennek a föld mélyében található sírba, de vannak, akik kihagyják, hiszen a belépő 3 szabadon választható sírkamrába enged belépést. A híres fáraó nyughelyére való bepillantásért azonban külön fizetni kell. Látnivaló így is akad bőven, hiszen a többi sírkamra közt is találunk lenyűgöző szépségűeket. Eddig 64 temetkezési helyet fedeztek fel a királyok völgyében, ám a legtöbb sír nincs megnyitva a nyilvánosság számára, és a nyitottakat is időnként bezárják felújítási munkálatok miatt. Legnagyobb értékük egyébként abban rejlik, hogy a díszítmények a korabeli életvitelt ábrázolják, tehát általuk elképzelhetjük az évezredekkel ezelőtt élt emberek mindennapjait. A völgyben szétszórtan a legkülönbözőbb korok fáraói temetkeztek. Több helyen eredeti állapotokat találunk, a múmiák is eredeti helyükön vannak. Ezek a sírok tehát nem a szokásos piramisok, inkább sziklába vágy sírtemplomok. Sok oldalággal, labirintusszerűen kell őket elképzelni. Nem komor, sivár falak tárulkoznak a látogatók szeme elé, hanem elképesztően élénk festmények vannak itt mindenütt, sok helyen vésetekkel kombinálva. A sírok rongálásának megelőzése és épségük megóvása érdekében az idegenvezetők nem tarthatnak előadást a sírokban, és elvárják, hogy a látogatók csendben egymás után haladjanak végig a sírokon. Fényképezni, videózni nem lehet, ám az egyiptomi űrök némi apró pénzért cserébe szívesen mesélnek. A látvány fantasztikus, de izzasztó is. A királyok völgyében ugyanis iszonyú meleg van, nem ritka az 50 fok. Kalap vagy kendő, napszemüveg és ásványvíz elengedhetetlen része a felfedező útnak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány.
8: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Egyiptom a csodák országa, egy varázslatos hely, amely egyben ellentmondásos is. Kő és homok sivatag odafent, és hihetetlen gazdag színes élővilág milliónyi élőlénnyel odalent a tenger mélyén. Ha szeretnének eljutni eme ókori csodákkal övezett országba, játszanak a Világjáró magazinnal, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást. A legtöbb turista egyébként a rejtélyes gizai piramisok miatt keresi fel Egyiptomot, és valóban szinte kötelező látnivaló. Közvetlenül Kairó határában, a sivatagban találjuk a világhírű építményeket. A legfiatalabb és legkisebb Mükerinosz piramisa. A középső méretű Kefrén fáraó nevét viseli, a legnagyobbat Keopsznak tulajdonítják. A teljes piramis komplexum a három nagy piramison kívül magában foglalja a hozzájuk tartozó halotti templomokat, kisebb piramisokat, a nagy szfinxet, völgy templomokat, sírokat és más a halott kultusszal kapcsolatos építményeket. A nagy piramisként is apostrofált csoda, mint egy 2,5 millió mészkő tömbből épült, súlya hozzávetőlegesen eléri a 6,4 millió tonnát. Némelyik kő súlya 15 tonna, a piramis hossza 230 méter, magassága 146,6 méter. Keopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ 7 csodája közül. Az egyiptológusok szerint időszámításunk előtt 2560 körül emelték. Az építés folyamatáról az ókori görög történetíró Hirodotosz az időszámításunk előtt 5. századból ad leírást. Szerinte a piramis elkészítésén 20 ezer munkás 20 éven keresztül dolgozott. Jogosan merül fel a kérdés, vajon hogyan tudtak az ókori egyiptomiak egy ilyen hatalmas piramist pusztán kőtömbökből felépíteni, hiszen a történészek szerint nem voltak hozzá elég kemény szerszámaik, vagy lehet, hogy mégis rendelkeztek vaseszközökkel. Mint oly sok az egyiptomi társadalomra vonatkozó kérdésre, erre sincs meg a tökéletes válasz. Feltevések, találgatások vannak, bizonyítékok azonban nincsenek. A piramis misztériumára rengeteg elmélet született, némelyik elég hihető, sőt racionális, mások azonban elég bizarr találgatások. Például Manly Hall amerikai filozófus szerint a piramist az elsüllyedt Atlantis elhagyói segítségével építették fel. Edgar Cayce amerikai médium nevéhez még fantasztikusabb elmélet fűződik. A piramis a teljes emberi tudás tárháza, amelyet egy ezidáig megfejtetlen kódrendszerben jegyeztek le, legalábbis Edgar Cayce szerint. Ebben a kódrendszerben nem csak a matematikai és a csillagászati tudás van megírva, hanem proféciákat is tartalmaz. A nagy piramisok közül Mükerinosz és Kefrén fáraó piramisai temetkezési helyek voltak, más a helyzet a nagy piramissal, viszont az, hogy vajon mi is volt a rendeltetése, az még a mai napig nem egyértelműen bizonyított. Az a feltevés, hogy a nagy piramis királyi temetkezési hely volt, nem több, mint következtetés. Elhelyezkedése, funkciója, alakja, extra méretei máig hatalmas rejtélyt jelentenek a világ számára.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A Világjáró magazin vége felé közeledve a nemrég említett gízai piramisok után most látogassunk el a szomszédos Kairóba, hiszen turistaként általában e két nevezetes helyet egy vagy két napos fakultatív út során ismerhetjük meg. A fővárosban, Kairóban az egyik legfőbb látnivaló az Egyiptomi Múzeum. Maga az épület jelentéktelen, de a termek sokasságában felhalmozott kincsek értéke felbecsülhetetlen. Elme nem képes befogadni egyszerre ennyi információt, ezért érdemes célzottan egy-egy tárlatot látogatni. Aki eddig csak tévében látta Tutanhamon halotti kelengyét, az itt élőben is megnézheti. Kairóban láthatjuk a Közel-Kelet legszebb mecsetjét, amely Hasszán szultán nevét viseli, és amelynek minaretje a legnagyobb egész Kairóban. Hatalmas kupolája, arany és ezüst berakásos ajtajai lenyűgözőek. A helyiek úgy tartják, hogy ha valaki elsétál a szószék alatt, akkor annak teljesül a kívánsága. Ha már Kairóban vagyunk, nem szabad kihagyni a híres bazárt sem. Óriás forgatag, hangzavar és tömeg jellemzi, sajátos hangulata miatt azonban muszáj egyszer megnézni. Ha valamilyen portékára szemet vetettünk, kötelező az alkudozás. Ha féláron elhozunk valamit, az árusnak még mindig dupla haszon marad rajta, ebben egész biztosak lehetünk. Az egyiptomi vásárlási lehetőségekről, az alkudozás trükkjeiről és további lélegzetelállító nevezetességekről hallhatnak majd a Világjáró magazin következő részében. Tartsanak velem akkor is, most búcsúzom, és ne felejtsék, hogyha szeretnének eljutni Egyiptomba, a csodák országába, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, további kellemes napot kívánok, Magyarosi Mariannát hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evéssel.
3: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországban látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik Önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Hobbiradio.hu.
0: A rádiót

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today.

0: Pontos idő 11 óra.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthető a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél több felé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg. Délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű, a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban 0 plusz 5, napközben 13-18 fok lesz.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Komondi Magdi festőnővel beszélgettem a siófoki Kálmán Imre kulturális központban tartott kiállítása kapcsán. Beszélgettünk az alkotás szeretetéről, miként jutott el életében ehhez a fontos fordulóponthoz, és mit jelent számára örömet szerezni másoknak.
7: Arra gondoltam, hogy megpróbálom először az élményén felül megközelíteni. Számtalan tapintható kiállításban volt már részem, az a csodálatos, hogy mindegyik más. Nem lehetne egyiket sem összehasonlítani egymással. Ez a kiállítás is ilyen volt. Maga sokszínűségével, egyszerűségével és néha nekem bonyolultságával, a felismerhető és felismerhetetlen formájával. Nagyszerű élmény volt az a kisugárzás, az a folyamatos túláradó öröm, amit közvetítettek, bármely képről is legyen szó. A szövött képek nekem különösen tetszettek, mély szeretetet árasztottak. Hogyan jutottál el ehhez a festészeti formához, vagy egyáltalán ehhez az alkotáshoz? Mi az, ami ezt megszólította benned?
8: Az úgy kezdődött, hogy a barátnőm beszélt rá, hogy kezdjek el szőni. Ő neki kis boltja volt, és képzőművész volt, de csak vágyai voltak arra, hogy képzőművészeti társaságot hozzon létre, és ezt ő saját költségén kezdte

Fél évig beszélt rá, hogy kezdjek el nála tanulni. Így kezdődött, és akkor a második foglalkozás alkalmával már hazavittem az anyagot, és kísérletezésekbe kezdtem. És így kezdődött a szövési technika megismerése. Akkor ő

0: 9 éve szakkört vezetek a gyengén látó csoportnál Győrben. Akkor kezdődött a tapintható felületek kialakítása, hogy csoportbeliek és sorstársaik is érzékelni tudják azt, hogy mit ábrázol a kép. A festészettel egy év múlva kezdtem el foglalkozni, külön erre a kiállításra is készítettem új képeket, a Siófok kapcsán a Balatonnal kapcsolatosakat, a vitorlás, a tihanyi apátság, gólya, a nádas, és igyekeztem természetes anyagokat felhasználni a képeknél, hogy ezt tapintással érzékelni lehessen.
1: Volt-e olyan, aki esetleg nem tudott közel férkőzni a képeidhez, vagy esetleg azt mondta volna, hogy nem tetszik, mert nem csak, hogy itt nem találkoztam ilyennel, hanem olvasásaim során sem mindenki a maga megfogalmazásában, de ugyanezt az örömöt, ugyanezt az élményt festette le, ezek szerint látóként is hasonló élményekkel tértek haza az emberek.
0: Nagy örömre szolgál, hogy az alkotásaimmal örömet tudok okozni embertársaimnak. Általában tetszik, amit látnak, vagy tapintanak a kiállításon megjelenők.
1: A környezeted, családod hogyan fogadta ezt a különös és szép életváltást?
0: Támogatnak és biztatnak.
1: Mennyire számoltak be neked más látássérültek megélt élményeikről, vagy azt, hogy mennyire ismerték fel a képeidet? Mert nekem maga a felismerés, vagyis azt, hogy beazonosítsam teljes egészében, hogy mi van a képen, az nem jött össze, viszont az élményt ugyanúgy megadta.
0: Igyekeztem olyan képcímeket adni, ami alapján már tudja a tapintó, hogy mit keressen. És általában vagy én, vagy a látó segítők az indulásnál segítik, hogy hova kell a kezet tenni, és hol elindulni a cím alapján megadott témát keresve, és így nem szokott gondot okozni, hogy megtalálják.
1: Amikor olvastam rólad, azt tetszett, hogy akik már régóta ismernek, azok is ugyanolyan sugárzó, örömteli embernek festettek le, mint ahogy most azok, akik ismernek, csak egy új hivatást vettél a válladra. Szakítottál-e a régi múltaddal, a régi tevékenységeddel?
0: Teljes egészében más ez, mert műszaki területen dolgoztam, rokkantosításom előtt, mert pajzsmirák betegségen estem át, és ebből adódóan a műtétek kapcsán sérült a hangszalagom, és ezért ilyen szokatlan a hangszínen.
1: Ugye az a csodálatos ebben a fajta művészeti ágban, hogy abszolút az embernek a vizualitására támaszkodik, és ez a fajta vizualitás, ami nem szűk értelemben vett, hanem a legtágabb. Mert a természetes anyagok révén nem csak a kezünkkel tudtunk információt szerezni, hanem bizony sok esetben még az anyag illatanyaga is ránk maradt, és képes volt megőrizni, függetlenül attól, hogy felismertük-e annak a jelentőségét, vagy sem. Mennyi időbe telik el készíteni egy képet?
0: Ez nagyon változó. Most a roham munkában éjjel-nappal dolgoztam, csak egy hónappal előbb szembesültem azzal, hogy nem a gyengén látott csoport klubszobájában leszünk, hanem a hüvelyedési központ nagy épületében. És ide a kis képeimből kevesebbet hoztam, és készítettem néhány nagyobbat.
1: Többnyire milyen viszonyok között kell dolgoznod? Tehát úgy, mint a nagy festők, ilyen hatalmas állványon, vagy egy kis szobában?
0: Állványon dolgozok, festő állványon általában, de jelen esetben, mivel tél volt a készülés ideje, egy kis szobában bezsúfolva mindenféle anyagot összehalmozva.
1: Milyen gondolatok, vagy milyen érzések támadnak? Mert ugye sokszor hallom azt a panasz művészektől, hogy elkészít valamit, utána úgy érzi, hogy nem tetszik, és akkor lerombolja, újrakezdi.
0: Na én is úgy vagyok, hogy nézegetem, és akkor még belejavítok, hogy olyan legyen, ahogy a végül is aztán tetszen saját magamnak, csak úgy várhatom el, hogy másnak is tetszen. Bár egyáltalán nem jelenti azt, hogy ha valami nekem tetszik, az másnak is, de mégis ez a szempont, hogy nekem tetszen először elsősorban.
1: Természetes anyagokat milyen módon választod meg túl azon, hogy nyilván a téma hoz magával bizonyos kritériumokat.
0: Úgy, ahogy mondod, hogy a téma adja, most a saját kertemből, a saját kerti tavamból, a saját bokraimról szedtem az ágat, meg a saját magam gyűjtötte kagylókat használtam fel a képen. Sokkal több mindent összehalmoztam, és akkor kiválogattam, amit úgy gondoltam, hogy alkalmas arra, hogy megmutassa anyagilag a természetes hatást.
1: A szövés kapcsán jutott eszembe az, hogy elénk terül az a hatalmas kép, amit készítettél, és rájöttem arra, hogy fogalmam sincs, hogy ez hogyan jön létre. Mi is tanultunk szőni, legyen a szőnyeg, vagy bármi más alak. Mégis ez hogyan jön létre, ez a nagyon érdekes, végtelen sok vonalból álló szövevény.
0: Az alap az ugyanúgy készül, amit ti is tanultatok, csak belecsomózom a mintát, úgy, mint a szőnyeg csomózási technikánál. Csak éppen különböző hosszúságú darabokat szövök a képbe, és ez a domború felület kialakításában mutatkozik meg.
1: Mely melyik kép telik több időben? A szövés, vagy pedig a festett, más anyagból elkészített képek?
0: Az attól függ, hogy a mintát, hogy alakítom, mert a szövés az mindenképpen lassúbb folyamat. Nagyon aprólékos, főleg, hogyha a vékony fonalat használunk. A vastagabb fonallal már gyorsabban készül a kép. És attól függ, hogy mennyi rajta csomózott terület. A laikusok, akik nem magáért a művészetért készítenek szőnyegeket, az úgynevezett subázás technikát alkalmazzák. Ez egy kicsit különbözik tőle, de hasonlít mégis. Mert a saját fonallal készül itt az alap, a hagyományos subázásnál meg egy rágyszerkezetes segédanyagot használnak fel hozzá.
1: Témákat, illetve az ihletet honnan szoktad meríteni?
0: Ez nagyon változékony. Meglátok valamit, amiről eszembe jut valami egészen más. Például ezt pontosan megmondani nem tudom, mert ahány kép az annyiféle alkalom, hogy gondoltam rá, hogy képileg megörökítsen.
1: Mint akár a költészet. Ez is valami olyan fajta művészet, csak más az alkotó környezet. És nagyon érdekes, az az erő, az az élmény, az az inger, amit ezek a képek által kaptunk. Én örülök ennek, remélem, hogy még nagyon sokan vagyunk így, még rengeteg alkalmad lesz mindenféle képeket létrehozni.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel jöttem, és boldog vagyok, hogy örömet tudtam vele szerezni a látogatóknak, és szívesen megmutatom a kiállítást bárhol, ahova meghívnak. A honlapomon megtalálható az elérhetőségem, a közvetlen e-mail címem pedig a nevem alapján vagdikomondi@gmail.com. Itt is bárki fel tudja venni a kapcsolatot velem.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok neked.
0: Köszönöm a kedvességedet.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyek neki a busztalapot.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km/h legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzokállomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MDMDMAZ áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya lentfénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak, fényhatására kapcsolhatók. Ma napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul. Holnap északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3 plusz 7, délután 13-19 fok lesz.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagy.

0: vagyunk, csak szeretnénk.
1: Be a mikrofonnál Brian, aki Hobby Rádió Robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma október 13-a KED van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 14,7 fok van. Kálmán és Ede nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ma október 13-a van, ma még szátnap Horpácson van. Zene után folytatjuk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
3: Október 13-án köszöntjük Ede, valamint Kálmán nevű hallgatóinkat. Az Edeb germán eredetű férfi név az Edward rövidüléséből önállósult. Jelentése vagyonmegőrző, birtokát megőrző. Október 13-án kívül az Edék ünnepelnek még március 18-án, január 5-én és november 17-én, valamint december 1-én is. Becézése ennek a névnek Edécske, Edib, Edikeb, Edus és Eduska, a név jeles viselői, Szigligeti Edeb drámaíró, Teller Ede fizikus, Kallós Ede szobrász, valamint ön, kedves Ede. Ugyanezen a napon köszöntjük Kálmán nevű hallgatóinkat. A török-magyar eredetű férfi név a babonás, óvó nevek vagy kívánság nevek közül ered, jelentése maradék. Becézése ennek a névnek Kálmánkap, Kalmi, Kalmika, Kalmica, Kalmus, Kali, valamint Kalika, jeles viselői Kandó Kálmán gépészmérnök, Könyves Kálmán Árpádházi király, Mikszát Kálmán regényíró, Tisza Kálmán politikus, Kittenberg Kálmán Afrika kutató, Latabár Kálmán színész, Rózsahegyi Kálmán színész, valamint ön, kedves Kálmán. Október 13-án az Edéken és a Kálmánokon kívül köszöntjük még az Edgár, Eduard, Edvarda, Edvard, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Jakus, Jákob, Jákó, Káleb, Romulus, Teofil és Ében nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 13-án. Üdvözlöm Önöket! Nézzük csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük nagyon korán, 54-ben, október 13-án meggyilkolták Claudiust. A 64 éves császárt negyedik felesége mérgezte meg gombával. Most ugorjunk egy nagyot a 19. századra. 1815. október 13-án a Nápoly melletti Pizzóban golyó általi halálra ítélték és kivégezték Joachim Murat, Napóleon sógorát, aki Nápoly királya volt. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. október 13-án született Dajka Margit színésznő. Dajka Latinovics partnere volt a Színbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. Néhány másik filmje a Macskajáték, az Égigérőfű és a Herkules fürdői emlék. Folytassuk 1921-jel, október 13-án Munsomannóban megszületett Yves Montand, olasz származású francia filmszínész, sanzonénekes és politikus, akit az 1952-ben bemutatott a Félelem Bére című film tett világhírűvé. Ugorjunk előre 4 évet, 1925. október 13-ára. Ekkor Grandonben megszületett Margaret Tilda Thatcher, brit politikus, aki Nagy-Britannia történetének első női miniszterelnöke volt 1979-től 1990-ig. Folytassuk 1946-tal, október 13-án Budapesten megszületett Kisházi Beatrix, több mint 200-szoros válogatott, 21-szeres bajnok, asztali teniszező és edző. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1946. október 13-án Franciaországban elfogadták az átdolgozott alkotmányt, így létrejött a negyedik köztársaság. Végezetül lépjünk át a 20. század második felére, 1983. október 13-án Amerikában, Chicagóban bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el, az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt. Ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
2: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
3: Hobby Rádió.
4: 2026. október 13-a kedd. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 37-től 41. vers. Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Elmélkedés. Jézust meghívja egy farizeus, aki megbotránkozik azon, hogy a mester nem végzi el a rituális kézmosást. Jézus válasza kemény. Ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Nem az udvariatlanság vagy a provokáció vezeti Jézust, hanem a helytelen gyakorlattal való szembesítés. A vallásos élet nem lehet csupán külsőség, szokás vagy elvárás. A jelenet tükröt tart elénk. Hányszor vagyunk kifelé rendezettek, belül azonban rendezetlenek. Megelégszünk a látszattal, a pozitív véleményekkel, a társadalmi tisztasággal, miközben belső világunkban harag, irigység, ítélkezés lapul. Jézus nem elítél, hanem felszólít. Kezdj el rendet tenni magadban. A valódi tisztaság a szívből indul. Az Istennel való kapcsolat nem csillogás, hanem őszinteség kérdése. A lényeg nem az, hogy mások mit látnak rajtad, hanem hogy Isten mit lát benned. Jézus nem csak feltárja a problémát, hanem irányt is mutat annak javítására és a helyes vallásosságra. Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Az irgalom, az önátadás, a szeretet mindig tisztít. Nem a kézmosás változtatja meg az embert, hanem az, ha önzetlenül tud adni. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor törődöm a külsőségekkel, a látszattal, de te mindig a szívemet nézed. Taníts meg őszintén belenézni lelkem tükrébe, és meglátni azt, amit te is látsz. Ne engedd, hogy elégnek tartsam a hagyományokat, ha hiányzik belőle az őszinte szeretet. Tisztítsd meg gondolataimat, szándékaimat, vágyaimat. Hadd legyek olyan ember, akinek tiszta szívéből jó cselekedetek fakadnak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
5: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a szívnek saját ingerképző és ingerületvezető rendszere van? Működését a szinuszcsomó irányítja, innen indulnak el azok az ingerek, amelyeknek hatására a szívünk percenként 60-90-et dobban. Ritkán előforduló betegség a rohamokban jelentkező szapora szívverés, ekkor viszont több mint 140-et ver a szívünk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
5: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1479-ben Báthori István országbíró és Kinizsi Pál temesi ispán hadai a Kenyérmezei csatában megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. 1962-ben Szőnyben Komárom megye felavatják a Barátság kőolajvezeték hazai szakaszát, továbbá a termikus krakküzemet. Kapacitása évi 1 millió tonna kőolaj desztillációja. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.

0: Galaxy Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, milyen időjárás várható. A mai napon derült lesz az ég, jelenleg 14 fok van. A legalacsonyabb hőmérséklet kora reggel 8 fok, a legmagasabb hőmérséklet délután 16 fok körül alakul. A hőérzet 13 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 69% körül alakul. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV sugárzás értéke 3, ami mérsékelt. Csapadékra nem kell számítani. 344 irányból érkező, könnyű szellő várható. A széllökések elérhetik a 25 km per órát. Holnap, szerdán többnyire borult időre számíthatunk. 7 és 16 fok között mozog majd a hőmérséklet. Néhány órán át süthet a nap. Csapadék nem várható. 292 irányú mérsékelt szél várható. A szél sebessége legfeljebb 15 km per óra lesz. A legerősebb széllökések sebessége elérheti a 31 km per órát. Holnap után várhatóan borult lesz az ég. Napközben 7 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Mérsékelt napsütésre számíthatunk. Eső vagy zápor nem valószínű. 330 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 16 km per óra lesz. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 31 km per órát. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, délután 1 órától kezdődik a délután című műsorunk. Búcsúzik Önöktől Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövid film közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivannak rövid filmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts Film Fesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövid film kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30-kor történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen jól van. Ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg. Délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű, a fátyor és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Majd napban 0 plusz 5, napközben 13-18 fok lesz.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: Kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Mindannyian szeretnénk dús, egészséges hajkoronát. Van, akinek megadatik, van, akinél az évek múlásával kopik meg szépsége, és van olyan, aki soha nem is rendelkezett vele. Hajunk minőségét szüleinktől örököljük, de a környezeti tényezők és a táplálkozás is jelentősen befolyásolják állapotát. A haj az emberi fejen található szőrzet, amely mechanikailag is védi a koponyát. Az egyik leggyorsabban növő emberi szövet havonta körülbelül 1 cm-t növekszik, ami naponta 33 mm-t jelent. Emellett a kinézetünk meghatározó tényezője. Ezért van az, hogy a haj ritkulása sokszor depressziót és önértékelési zavarokat okoz. Lássuk, hogyan vélekedik erről Zsidró Tamás mesterfodrász.
8: Mindenkit zavar az, hogy kevesebb a haja, ritkásabb, még engem is, mondjuk most nagyon rövidre van levágva a hajam, de engem is zavar, tehát azért a férfiak ugyanolyan hiúak, mint a hölgyek.
7: Meddig tekinthető természetesnek a hajhullás, mikor van szó kopaszodásról? Fejünkön körülbelül 70-150 ezer hajszál található. Hajkoronánk állandóan megújul, hajszálaink

0: folyamatosan növekednek, végül kihullanak a fejbőrből. Napi 50-100 szál haj elvesztése még természetes, azon túl viszont krónikusnak tekinthető. A ritkulásnak külső és belső okai lehetnek. A belső okok közül talán a leggyakoribb a férfi nemi hormonok túltengése, amely nem csak az erősebbik nemnek okozhat problémát. Kiválthatja a hajhullást betegség is, például anyagcserezavarok, gyógyszerek, mérgezés vagy a sugárkezelés is. A stressz vagy a túlzott diéta szintén nem kedvez hajunk állapotának, mivel a B, az E vagy a H-vitamin hiányához vezethet. A kopaszodás megszüntetésére napjainkban számos módszer létezik, és a távoli jövő is tartogat ígéretesnek tűnő megoldásokat. Jelenleg azonban a leghatékonyabb, végleges megoldást jelentő technika a QE módszer. Ez egyaránt jó férfiaknak és nőknek, függetlenül a hajtípustól és az esetlegesen még fennálló hajhullás stádiumától. Vajon mi ez a módszer, és hogyan végzik a beavatkozást?
1: Egy egyszerű eszközt használnak erre, egy úgynevezett FUE tűt, amit ráhúznak a hajszára, és azon keresztül kiemelhető a folikuláris egység. Ez a folikuláris egység az a hajszálakat növesztő egység, tulajdonképpen egyszerűen megfogalmazva. Aztán ezeket a folikuláris egységeket ültetjük be a fejbőr hajhiányos területeit.
0: A beavatkozást a fejbőr és a haj vizsgálata előzi meg. Speciális eszközökkel mérhetővé, illetve láthatóvá tudják tenni a szabad szemmel nem látható, vagy otthoni eszközökkel nem mérhető elváltozásokat, illetve méreteket. A vizsgálat után pedig következhet a hajáthelyezés. A páciens döntheti el, hogy mennyi hajszálat kíván egy alkalommal áthelyeztetni. Meghatározhatja annak sűrűségét, elhelyezkedését és akár speciális növekedési irányát is.
2: Ezeket a kis hajpalántákat, ezeket olyan helyre tudják betenni, ahol ugye ritkásabb a haj, férfiaknál általában a felső hajrészen, tehát a korona részen mi úgy hívjuk, ott ritkul meg nagyon a haj, ide abszolút föl lehet dúsítani vele, ez is nagyon-nagyon jó, és szintén növés irányba is lehet, tehát még akár forgott is lehet belőle. Ez nagyon fontos, mert attól természetes valakinek a haja, hogy vannak forgói, tehát vannak benne nem tökéletes dolgok, és attól lesz tökéletes.
0: A FUE technikával naponta 2000 hajszálat lehet átültetni. Az áthelyezés egyesével történik, így a beavatkozásnak nincs nyoma.
1: Ez reggel 8 és este 8 óra között tart ez a beavatkozás. Általában 3 vagy 4 orvos végzi.
0: A hajszálakat oldalról és hátulról veszik ki, arról a területről, ahol a későbbi életkorban sem hullik ki a haj.
1: Annyi ideig fognak ott maradni a hajszálak a beültetést követően, ameddig a hátsó és oldalsó területen maradtak volna. Tehát ez nagyon tartós.
0: Gyakorlatilag tehát a FUE technika az egyetlen módja ma annak, hogy igazán esztétikusan töltsék meg hajjal a hajhiányos területeket, és ez aztán ott is maradjon véglegesen. A beavatkozás során lokális érzéstelenítést alkalmaznak, így az semmilyen fájdalommal nem jár. Nincs vágás, varrás, hegvonal. Az átültetett haj egyszerűen beágyazódik a fejbőrbe, és pontosan ugyanúgy viselkedik, mint bármelyik hajszál, ami ott volt.
2: Ezeket a hajakat ugyanúgy, mivel hogy teljesen természetes, hogyha azt az időt, amíg ez megint elkezd nőni, megint elkezd az egész haj működni, akkor ugyanúgy lehet vele foglalkozni, tehát hajat festeni, akár dajerolni is lehet, tehát egy csomó mindenféle dolgot lehet csinálni, ez teljesen tökéletes haj lesz. Én, ahogy megismerkedtem ezzel a technológiával, ez tökéletes technológia most a mostani állapotokban.
0: Zsidó Tamás mesterfodrászt olyan mértékben meggyőzték az utóbbi évek hajátültetési eredményei, hogy ő maga is jelentkezett a kezelésre.
2: Én eljöttem, mert én is szeretnék egy kicsit, ugye fölcsúszott ez a felső részem, és én is eljöttem, úgyhogy megvizsgálták, hogy egyáltalán lehet-e, és most abban a stációban vagyok, hogy most várakozom, mert hála Isten, jó sokan várnak itt beavatkozásra. A lényeg az, hogy én is azt gondolom, hogy megpróbálok én is egy ilyen hírvívője lenni ennek a dolognak, mert nagyon, nagyon jó és fontos számunkra, hogy egy öregedő mácsónak is jó dús haja legyen.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottad.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: kamu reklám.
1: Abból még sose lett baj, ha valamiből baj nem lett.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Radio.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantanemes köszön.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Nepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése.

0: kérdése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi-észak-nyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: kamu reklám.
1: Hey, bácsi kérem, mit csinál maga itt a villanyoszlopnál? 20 méterre ott van a WC, miért nem megy oda vizelni?
2: Aj, fiam, mikor volt az már, amikor én még 20 méterre el tudtam pisálni?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Rövid távon még nőni fog az államadósság és a költségvetési hiány is. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzet értékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-os deficitet valószínűsít. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, amelyre évek óta nem hívták meg a magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. A jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Mindig zavarban vagyok, amikor újságíró kollégával kell interjút készítenem. Most pedig duplán, hiszen vendégem Faragó Ottó, bűnügyi újságíró. Nem mintha félnivalom volna, csak érdekes szakmának tartom. Valószínűleg azért, mert eddig csak számítástechnikai és kulturális vonalon működtem. Igaz az a sztereotípia, hogy a bűnügyi újságírók élete kalandos. Mindig keresik a balhét, mindig ott vannak, ahol a vér folyik.
2: Ez pontosan így van, azzal a kitétellel, hogy egészen a rendszerváltásig működött a bűnügyi újságírók képzése. A rendszerváltás után pedig csak ímmel ámmal elvétve indítnak egy-egy csoportot.
1: Mi az, amit kell tanulni a bűnügyi újságírónak?
2: Ez egy nehéz kérdés, mert a bűnügyi újságírás pontosan ugyanúgy.
1: Tehát nem úgy zajlik a dolog, hogy én kapok egy fülest mondjuk akár, mert vagy egy rendőrismerősöm, vagy a rendőrséget fölhívok, vagy valahonnan hallok egy információt, és egyszerűen elindulok én is nyomozni esetleg a rendőrökkel együtt, vagy esetleg külön tőlük. És nem. Akkor vagy megvernek, vagy nem.
2: A bűnügyi újságíró képzés alapjait az iskola megadja. Viszont aki erre a pályára vállalkozik, annak el kell döntenie, hogy fölvállalja azt, hogy állandó konfliktusba kerül a rendőrséggel is, és az alvilággal is. Ez a konfliktus sokszor elkerülhetetlen, hiszen nem lehet mind a két félnek jót írni. Az újságíró sokszor van kitéve atrocitásnak, akár szóban, akár fizikailag is, ezt át kell hidalnia. Úgy tudja igazából megoldani ezeket a problémákat alapjában, hogyha igazat ír, és korrekten írja meg azt, amilyen információt megszerez.
1: De ugye hol van az igazság?
2: Azt tudni kell, hogy a rendőrségtől egy-egy megtörtént esemény után közvetlenül információt alig ha kaphat az ember. A főszerkesztő mindenféleképpen akarja, hogy arról az anyagról a másnapi lapszámban jelenjen meg valami, akkor a az újságírónak föl kell telefonálgatni és keresni azokat az ismerőseit, akikkel az évek során aktív kapcsolatot létesített.
1: Hogyan tud egy bűnügyi újságíró mondjuk pártatlan maradni, hiszen akkor én el tudom képzelni azt is, hogy esetleg ön bűnözőkkel is kapcsolatban áll, mondjuk ismeri az elérhetőségüket.
2: A bűnügyi újságíró tulajdonképpen megegyezik a bűnügyi rendőr tevékenységével. Sok rokon szál kapcsolja a két fajta foglalkozást egymáshoz, hiszen a rendőrnek is le kell menni az alvilágba az információkért. A bűnügyi újságírónak is le kell menni az alvilágba. Az a különbség, hogy a rendőr nem biztos, hogy meg tudja kapni azokat az információkat, amikre ő neki szüksége van. A bűnügyi újságíró viszont megkapja.
1: Miért?
2: Vannak olyan bűnözők, akik ezért nagyon sok pénzt fizetnek.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy egy újságírót mondjuk le lehet fizetni, amíg egy rendőrt nem biztos.
2: Mind a két fél embert le lehet fizetni. Olvasuk is az újságokban, halljuk a híradásokban, hogy megvesztegetnek rendőröket, politikusokat és gazdaságot.
1: Na de az egy hír, tehát hogy egy újságírót megvesztegetnek, az nem biztos, hogy belekerül a lapokba.
2: Én nem azt mondom, hogy mindenki elfogad pénzt. Én csak azt mondom, hogy a bűnözők mindent elkövetnek azért, hogy bekerülhessenek a sajtóba, és magukat olyannak állítsák be, amilyennek éppen akarják.
1: A bűnözők egyébként exhibicionista alkatú emberek?
2: Hát ha hiszik, ha nem, igen. Szeretnek szerepelni. Nagyon kevés az olyan sztár bűnöző, aki csendben tud maradni, és meg tudja állni, hogy ne forduljon néha a nyilvánossághoz. Ha megteszi, akkor azt áttételesen teszi.
1: Ön miért választotta ezt az ágát az újságírásnak? Nem lett volna egyszerű bulvárlap a sztárokat interjúvolni?
2: Én mindig azt gondoltam, hogy a bűnügyi újságíró egy olyan ember, aki különleges képességekkel rendelkezik, és különleges információkat hoz jut. Én 15. éve csinálom ezt a pályát, és végigcsináltam az utóbbi 12 évben, 10 évben a lövöldözéses, robbantásos évtizedet. Tulajdonképpen ebben az időszakban én mindent megkaptam a szakmától, amit lehetett, mert pontosan egy olyan viharos időszakba csöppentem bele, és adtam minden nap tudósítást ezekről, amilyen talán 100 év múlva se lesz. Én ennek nagyon örülök egyfelől, másfelől viszont nem, mert nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem össze, akivel nem kellett volna. A rendőrséget viszont nagyon sajnálom, mert a rendszerváltás után tökéletesen szétverték. Minden politikai erő mindent megtett azért, hogy a rendőrség ne tudjon talpra állni, és erkölcsileg teljesen lezűjjön.
1: Szakmájának a nagy részét a rendszerváltozás vagy rendszerváltoztatás évei alatt folytatta. Tehát gyakorlatilag végig bűnügyi újság írt egy rendszerváltozást.
2: Igen.
1: Ennek a végeredményeképpen, vagy esetleg egy lenyomataképpen megjelentetett egy könyvet.
2: A címe a Behajtó. Ez egy pénzbehajtónak az életéről szól, aki tulajdonképpen testőr és pénzbehajtó. Ez a két tevékenység, ez egyben értendő. A pénzbehajtóra mindig is szükség volt, az utóbbi 10-12 évben fokozottan szüksége volt.

0: az egyes bűnbandáknak, illetve olyan embereknek, olyan igazán nagy embereknek, politikusoknak is, akik vagy rendszeresen, vagy alkalmanként kölcsönöztek pénzt. Ezeket a pénzeket aztán vagy megkapták, vagy nem. Amikor nem kapták meg, akkor felbérelték ezeket az embereket, és ezek pedig kőkeményen behajtották.
1: Ez úgy van, ahogy a hírekben is megírják, vagy ahogy a könyvekben olvashatjuk, tehát, hogy fölbérelnek valakit, elmennek és megverik.
0: Hát azért ez nem így működik. Ezek az emberek nagyon szervezetten dolgoznak. Ritka az a fajta csoport, és én még nem is találkoztam ilyennel, amelyik felbőszülten karóra kapára kap, és neki megy az adósnak. Ezek az emberek eltervezik az akciót. Kapnak rá egy hetet, és először elmennek a kiszemelt célszemélyhez, az adóshoz, és felszólítják, hogy adja meg az adósságát.
1: Ez persze nem azt jelenti, hogy mondjuk nekem tartozik a szomszédnéni 2000 forinttal, hanem itt nagyobb összegekről van szó valószínűleg.
0: Persze, itt 100 000-es milliós nagyságrendű adósságokról van szó.
1: Két cég akár össze is veszhet annyira, hogy behajtást kell eszközölni.
0: Meg kell különböztetni a törvényes bírósági eljárásban a pénzbehajtási műveletet és az akciót, és aztán egy ilyen durva megoldás, ami tökéletesen törvénytelen, ám de sokkal hatékonyabb.
1: Ezt a törvénytelen megoldást kik azok, akik alkalmazni szokták, vagy kik azok, akik ilyenekért fizetnek?
0: Akinek van annyi pénze, és kölcsön adott nagyobb összeget valakinek, és aki nem adta meg. Akinek nincs pénze, az ugye nem tud fölbérelni ilyen embereket. A bérleti díj az igen magas, a behajtandó pénz felét is jó esetben el szokták kérni a pénzbehajtók.
1: Ilyen drágán dolgoznak.
0: Még mindig jobb, mint hogyha az, aki pénzt adott kölcsön, egy fillét se látna ebből.
1: Mit lehet írni egy ilyen pénzbehajtóról egy teljes könyvön keresztül?
0: A születése is érdekes volt, aki megveszi ezt a könyvet, az figyelemmel kísérheti, illetve megtudhatja, hogy hogyan válik egy emberből, egy egészen kicsi, iskolázatlan emberből retteget pénzbehajtó, aki testőrként sok budapesti mafiózónál volt alkalmazásban, csak félve jegyzem meg, hogy ezek közül az emberek közül már alig élnek néhányan. Teljesen életszerű és igaz, az mesélt el, aki mind a mai napig ezt a foglalatosságot űzi.
1: Egy portékönyv, hiszen ő maga mesélt el azokat, hogy miket csinált valószínűleg.
0: Csak a neve és a születési dátuma és néhány helyszín nem stimmel. Ezeket természetesen meg kellett változtatni, mert még élnek a társai, él néhány főnöke, és hogyha ráismernek, akkor bizony nem fognak kesztyűskézzel bánni.
1: Hogyan válik valaki bűnözővé?
0: Hát úgy válik bűnözővé, hogy bele kell születnie egyfajta társadalmi rétegbe. Ez egyfajta társadalmi réteg, most jelen esetben ebben a könyvben szereplő ember, ez egy cigányember. Ő az indítatásától fogva egy kirekesztett család, kirekesztett gyermeke volt, aki ugyan elvégezte a 8 általános, de tovább már nem jutott, nem juthatott, teljesen véletlenszerűen, illetve hát a különböző bandákba történő folyamatos tevékenysége révén eljutott az első börtönlátogatásig egy garázda cselekmény elkövetése miatt. Aztán még egyszer bezárták egy olyan cselekményére, amit nem ő követett el, és később pedig ugyancsak garázdaságért kapott 1 év, 6 hónapot, ha jól emlékszem. Tehát tulajdonképpen azokért a cselekményekért, amiket igazából ő kőkeményen elkövetett, azért soha nem kapta meg a megérdemelt büntetését, mert azért soha nem tudták megfogni.
1: De másért bűnhődött.
0: Igen, általában mindig úgy van, hogy a nagy bűnözők mindig piti dolgokon buknak meg, és soha nem azért sújt le rájuk a törvény vallosa, amiért igazából 15-20-30 évet nyugodtan kaphatnának.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Vendégünk továbbra is Faragó Ottó, bűnügyi újságíró. Beszélgettünk arról, hogy bizonyos társadalmi körökben a pénzbehajtásnak nem csak az agyba főbeverés a módja. Mégis mik azok a módszerek, amikkel bűnt követnek el maguk a bandák a behajtás során?
2: Hát maga a pénzbehajtás akár fizikai, akár pszichológiai ráhatással történik, az mindenféleképpen bűncselekmény.
3: Tehát pszichológiailag is lehet bűncselekményt elkövetni?
2: Így van, pontosan. A törvényben ez a kitétel úgy szerepel, hogy a pszichológiai ráhatást is bünteti a törvény. Ha én megfélemlítek valakit bármilyen módon, szóban, de olyan a ráutaló magatartás, hogy közben előveszek egy fenyegető eszközt, azt bemutatom. Ugye ezeket könnyen el lehet képzelni, hogy hogyan történnek ezek a cselekvés
3: sorozatok. Ilyenkor van ez a fegyvernek látszó tárgy.
2: Igen, ekkor már kőkemény bűncselekmény történik.
3: Tehát, hogyha mit tudom, a szomszédnéni megy haza este 8 óra felé, és én ugye minden nap lesbeállok, és mondom neki, hogy hú, és ettől ő megijed, akkor én már pszichológiailag bűncselekményt követtem el.
2: A húval nem, de a hú az valamiért el fog hangozni. Nyilvánvalóan a sötét utcán. Vagy azért, hogy a nénitől elvegyék a pénzét, vagy azért, mert esetleg szexuális bűncselekményt akarnak ellene elkövetni. Ha csak annyi, hogy hú, az nem merítik ki még a bűncselekmény. Ehhez egy cselekmény kell.
3: Beszélgettünk itt az előbb arról, hogy társadalmi rétegbe kell beleszületni egy bűnözőnek. Nekem az az érzésem, hogy itt két társadalmi réteg, ami itt szóba jöhet. Vagy azért lesz valaki bűnöző, mert nagyon rosszul megy neki, vagy azért, mert nagyon jól.
2: Ez egy bonyolult dolog, amikor valaki gyermekkorában már bűnözővé válik, az családi indítatásúnak kell, hogy legyen.
3: Tehát ha nincs pénzünk megvenni a tejfelt, menjél kisfiam és lopd el.
2: Hát így is lehet mondani, de ahhoz nem biztos, hogy szükséges a szülő felszólítása, vagy bárkinek a felszólítása. A gyerek, ha éhes, bemegy a közértbe, és leveszi a polcról, beteszi a zsebébe, és kisétál.
3: Ettől nem válik bűnözővé, azért nyugtasson meg.
2: Hát nem tudom megnyugtatni, nem tudom, mennyire lehet ezt közkincsét tenni. Néhány nagy bevásárlóközpont biztonsági őrei készítenek jegyzőkönyveket. Ezeket nagyon érdekes hírforrás lenne elolvasgatni, hogy milyen esetek fordulnak benne elő, hány ilyen eset van, és hányszor használják fel a gyerekeket bűncselekmény elkövetésére, mert ugye a gyereket nem lehet felelősségre vonni.
3: Hogyan lehet ez ellen védekezni?
2: Hát egyelőre szerintem sehogy. Ezt társadalmi probléma, ha meg tudom én, mi is olyan körmények között élnénk, például Magyarországon életszínvonal érne el, mint mit tudom én, Dubaj, vagy valamelyik olajsejkség, ahol dolgozni se kell az állampolgárnak, csak felveszi a fizetését, és abból 1000 autót is tud vásárolni, ha éppen akar, akkor talán nem lesz szükség arra, hogy valaki lopjon. De én ezt, amíg mi élünk, nem tartom elképzelhetőnek.
3: Minél fejletlenebb egy ország, annál nagyobb a bűnözési ráta?
2: Hát ezt bizonyítja a mi magyarországi fejlődésünk.
3: Most hol tartunk?
2: Hát régebben nem volt ilyen számú bűnözés, ezt a statisztikai adatok is bizonyítják. Akkor is volt lopás, akkor is volt gyilkosság, de ha csak az életellenes bűncselekményeket nézzük, akkor a rendszerváltozás előtt évente előfordult 100, maximum 120 gyilkossági ügy, és ma a 350-370-nél tartunk, tehát azért ez valamit jelez.
3: Kinek ajánlja a könyvét?
2: Tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, bár tudom, hogy a leghálásabb olvasó réteg a férfiak, mert ugye ez nem női könyv, ebben nincsen szerelem és nincsen csók, viszont kőkemény bűnözők kőkemény életét olvashatja az, akinél esetleg már jártak pénzbehajtók, vagy akinél még nem jártak, de nagy esélye van rá, hogy őt is meglátogatják. Az egyszerű embereknek ajánlom leginkább, mert sajnos Magyarországon nagyon sokan nem tudják, hogy milyen életet élnek emberek, milyen foglalatosságokat űznek. Talán hála Istennek, hogy nem tudják, de azért jobb, ha tudják.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Vendégünket, Faragó Ottó, bűnügyi újságírót most arról szeretném faggatni, hogy hogyan lett bűnügyi újságíró. Valami azt sugja, hogy nem ez volt kisgyermekkori álma.
2: Nem, én soha nem készültem erre. Amikor a Kurír nevű újság elindult, akkor szólt nekem az egyik barátom, aki ott szerkesztő volt, hogy nincs bűnügyes kollégájuk, és fölvállalnám-e. Ez 10 évvel ezelőtt volt, és akkor csöppentem bele a bűnügyi újságírásnak a kellős közepébe, és saját magamon tanultam meg, a magam baján tanultam meg azt, hogy hogyan kell ezt művelni. Kezdetben én is pontosan úgy írtam, ahogy láttam a többieket, és ahogyan ők írtak. Nem éreztem át azt a fajta felelősséget, amivel ez a munka jár. Sokkal nagyobb a felelőssége, mint hogyha valaki egy köztisztasági eseményről ír. Itt emberéletekről van szó, és nagyon komoly családi konfliktusokról.
1: De ez azt jelenti mondjuk, hogy egy bűnügyi újságírónak több mobiltelefonja van, hirtelen eltűnik, mert olyat írt, ami nem biztos, hogy bizonyos érdekeknek tetszik. Ilyenre is lehet gondolni?
2: Tulajdonképpen 1000 félék vagyunk, én csak magamról tudok beszélni. Nyilván olyan kollégák is vannak, akik ezt a foglalatosságot pénzérőzik, és megbízásokat teljesítenek. Ez látszik is, mikor az ember kinyitja az újságot. Kifejezetten a bulvárlapoknál lehet észrevenni, hogy bizonyos bűnözői rétegek rendszeresen megjelennek benne, bizonyos bűnözők rendszeresen interjút adnak bele. Ezekről messziről sikít, hogy ez megrendelt sajtótermék, de én bízom benne, hogy még mindig vannak olyan kollégák, akik ezt nem pénzért csinálják, és nem akasztanak le óriási összegeket, mint ahogyan sajnos tudom, hogy volt ilyen is.
1: Tehát akkor az újságírói tisztesség bármit elvisel ezek szerint?
2: Én azt mondom, hogy nincsen már újságírói tisztesség. Az újságíró mind is pontosan ugyanolyan, mint maga a társadalom. A rendőr is pontosan ugyanolyan, mint a társadalom egésze. Mindenki korrupálható, és mindenki megvesztegethető. Miért lenne kivétel az újságíró?
1: Tegyük fel, én fölhagyok a rádiózásra, vagy esetleg éppen rádiósként szeretnék bűnügyekkel foglalkozni. Hogyan tudok én kapcsolatba kerülni bűnözőkkel?
2: Nekem 8-10 évenbe került az, hogy egyáltalán olyan emberekhez eljuthattam, akik később aztán olyan pozícióba kerültek, vagy már akkor abban voltak, hogy azt mondhatták magukról, hogy ők az alvilág egy meghatározó figurája.
1: Egy-két konkrét történetet tudna mesélni?
2: Nem akarok erről beszélni, mert megsérteném a saját kollégáimat, hogy ők például a Viszkis ügyben is voltak fenntartásaim bizonyos kollégákkal kapcsolatosan.
1: Tehát ön például ezen nem dolgozott?
2: Nem dolgoztam, és hála Istennek. Amikor a Viszkis ügy volt, akkor én már nem voltam a újságírói pályán. Akkor én már szabadúszóként dolgoztam. Úgyhogy nem igazán akarok én erről most.
1: Egyébként ez érdekes dolog, hogy ez a kicsit olyan titkolózó jellegezés, ez így jellemző egyébként magára a bűnügyi újságírásra, vagy magára ugye a bűnügyre?
2: A kollégákra jellemző, hiszen itt is az információból élnek az újságírók.
1: Hát ez rosszabb mondjuk, mint akár egy bulvár sajtó?
2: Hát... Nem, a bulvár
1: most direkt
2: sajtó,
1: húzok egyébként.
2: Nem, a bulvár sajtó az olyan, amilyen, tulajdonképpen a bulvár sajtó írja mindig a legtöbbet, illetve állítja be, hogy ő tudja a legtöbbet bizonyos esetekről. Van, amikor ez igaz, van, amikor nem igaz, de neki mindig úgy kell beállítania az eseményeket, amire helyt ad az oldalán, hogy az ő információja kifejezetten saját tulajdonú és az ő újságírója hozta, teljesen egyedi és hát exkluzív.
1: Megfizetik ma a bűnügyi újságírót?
2: Senkit nem fizetnek meg. Ezen a pályán nálunk például, amikor a Blicknél megszüntette a főszerkesztő a bűnügyi rovatot, és kettőnket elbocsátott, az ország egyik legjobb fotoriporterét, bűnügyi fotoriporterét és engem, akkor azt mondta, hogy gyerekek, a ti fizetéseteken 4 fiatalt veszek föl, akit el lehet küldeni a megölt gyerek anyjához is riportot készíteni, mert ugye ti oda nem mentek el. És akkor mondtuk, hogy nem.
1: Miért nem?
2: Mert vannak bizonyos erkölcsi normák, amiket 50-en fölül, vagy 45-40 éven fölül az ember már betart. Nem attól lesz jobb egy riport, hogyha megölt gyerek anyja annyit mond, hogy kérem, én erről nem kívánok nyilatkozni, de azért azt megkövetelik, hogy ez is legyen benne. De ettől mondom, nem hiszem, hogy jobb lesz egy riport naponta látni a televízióban, és szerintem olcsó geggez, abszolút fölösleges.
1: Ki az, akihez ön elmenne a megölt gyermek esetében?
2: Például egy gyilkossági ügyben, amikor éppen ott téblábolnak a rokonok a helyszínen, és mindenki csak összeroskodva ott ül, persze oda kell menni, nyilván. De másnap, meg harmadnap, amikor ezek az események, tehát a forró nyomos része elmúlott, és utána egy-két nappal oda menni az a szerencsétlen, az, aki egy egyébként is össze van roskadva magával, és azt se tudja, hogy mit csináljon, és még oda megy egy újságíró, és riportot kér tőle. Biztos, hogy nem fog nyilatkozni, mert akkor már a rendőrök is megmondják neki, hogy ne nyilatkozzon, mert akkor nem kap információt a hozzátartozójáról, tehát teljesen reménytelen. De azért a szerkesztő mindig elküldi a újságírót, hát ha mégis. Most ezeket az erkölcsi normákat át lehet lépni úgy, hogy nem a megölt gyerek anyjával kell riportot készíteni, hanem a szomszédokkal, a környezetével, a játszótársával, a barátjával, olyan emberekkel, akik teljesen függetlenek a családtól, és nem elfogultak.
1: Meddig terjed mondjuk az újságíró felelőssége ilyen esetekben? Tegyük fel, hogy rátalál mondjuk a gyermekgyilkosra. Följelenti, vagy elkészíti az interjút, és azt mondja, hogy az újságírói tisztesség azt mondatja velem, hogy ne adjam ki az információimat.
2: Ez egy nagyon nehéz dolog, mert össze kell egyeztetni a rendőrségi munkát, tehát a rendőrökkel való kapcsolattartást a megírt eseménnyel. A rendőrökkel, akikkel nap mint nap kapcsolatba kerülök, mert ugye a bűnügyi újságírónak, amikor reggel megkapja a feladatot, vagy ő találja ki, mindegy, és elkezdi a munkát, akkor azzal kezdi, hogy fölhívja az ügyeleteket, fölhívja a rendőrséget, a saját kapcsolatait, hogy történt-e valami esemény az éjszaka. Ha igen, akkor az milyen volt, ha életes és érdekes, akkor fölhívja azt a bűnügyi osztályt, ahol ez történik, a sajtóosztályt. Neki egy olyan kapcsolati rendszert kell működtetnie, amiben nem lehet beletaposni. Egy cikkkel agyon lehet ütni egy ilyen kapcsolatot egy perc alatt, mert akkor azt fogja mondani a sajtóosztályvezető vagy a főkapitány, vagy az országos rendőrfőkapitány, hogy kérem, ennek az embernek nem nyilatkozunk. És akkor nem az újságírót sértették meg, és fosztották meg az információtól, hanem a lapját.
1: De a bűnözőkkel ugyanúgy egyeztetnie kell valószínűleg, habár mondjuk nem biztos, hogy egy bűnözőnek van sajtóosztálya. Mi az, amit ebben az esetben tenni lehet? Amikor a bűnöző is azt mondja, hogy én nyilatkozom, illetve maga a rendőr is azt mondja, hogy nyilatkozom.
2: A rendőr soha nem mondja, hogy nyilatkozik, mert neki ahhoz engedélyt kell kérni a főnökei. Ki van jelölve mindig egy személy a nyilatkozásra, még a helyszínen is, például az életes helyszínnél, vagy a rablás helyszínnél. Aki ott nyilatkozhat, az vagy a sajtó képviselője, vagy az ott éppen kijelölt valamelyik tiszt. Egyébként pedig visszatérve arra, hogy a bűnözőknek nincs sajtóosztálya, sokkal nagyobb apparátust üzemeltetnek, mint az ember gondolná, olykor több embert mozgatnak, mint egy rendőrkapitányság. Éppen a rendszerváltás után indult el az a fajta tevékenysége az világnak, hogy nem csak a politikai kapcsolatokat, meg a gazdasági kapcsolatokat keresték, hanem keresték a médiákat is, és onnan közelítettek különféle további kapcsolatokhoz. Tehát ha valaki meg tudott jelenni a médiában, például azért, mert az ügyvédje hát olyan nyilatkozatot tett, hogy az ő védencét például jogellenesen tartják fogva, vagy előzetesben, és ez meg tudott jelenni, akkor annak nagy esélye volt arra, mert hogy kötelező jelleggel ezeket a sajtóban megjelent anyagokat szemlézik, kivágják, és az érintett szervezet, bíróság, rendőrség, ügyészség ezt a napi jelentéseiben megtárgyalja minden reggel. Tehát kap egy olyan fajta fórumot, még akkor is, hogyha nem igaz, amit más nem kaphat.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűvérdés táncra fel.
2: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Három évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
9: UK. Ez a UK Fever Show.
11: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
12: Szivárvány.
8: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
11: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
13: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. Még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.

0: Csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthető a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Kellemes napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, a mikrofonnál Szakál Miki, ez pedig a Life is Life, a Rádió Életmód magazin műsora. Több témát hoztam is, természetesen az óra végén egy recept is vár ránk, de kezdjük talán a témákkal. Módszerek az élettel való elégedettség javítására, erre majd különösen figyeljenek oda. Például arra is még, hogy a káromkodás enyhíti a fájdalmat. Most már tudományos magyarázat is van arra, hogy a fájdalmat átélő emberek miért ordítoznak csúnya szavakat. Mozgassa át testét a munkahelyén is. Egyre több kutatást támasztja alá, hogy egészségtelen a nap nagy részében ülni. Sokáig úgy gondolták, hogy ha az ember mozog valamennyit egy nap, akkor nem számít, hogy a nap további részében ül. Ez a teória az elmúlt 6 hónapban bizony megdőlt. Valamint korszerűsítések a diéta irányvonalain. Mindenhol másfajta tippeket kaphatunk arra, hogy mire is figyeljünk, ha diétánkról van szó. Például egy női magazin 2 dolgot biztos tartalmaz, diétát meg, hogy bolonda pasid. A recept pedig spenótos nudli recept. Ezzel zárom majd soraim, de még csak most kezdtem, következzék egy-két nagyszerű muzsika. Utána a módszerek az élettel való elégedettség javítására témakörrel kezdjük a mai Life is Life-ot.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Ahogy ígértem, a mai Life is Life első témája az élettel való elégedettség javításával kapcsolatos néhány módszer következik. Az élettel való elégedettség szubjektív téma, más mint a boldogság, ami egy pozitív érzelemvilágot ír le egy bizonyos időben. Az élettel való elégedettség egy kollektív érzést tükröz, vagy azt, hogy egy ember hogyan érez az életével kapcsolatban hosszú távban, nem csak egy pillanatban. Bonyolultnak tűnhet, de igazából lebontható egy könnyű kérdésre. Mennyire elégedett most az életével? Ha válasz negatív, akkor következik a második kérdés. Hogyan javíthatok az életemmel való elégedettségemen? És akkor most figyeljenek, következzék egy-két tipp. Változtasson munkát, de természetesen csak abban az esetben, ha nem szereti a munkáját. Legyen pozitív, keressen egy hobbit, ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy az ember egy kicsit kikapcsolódjon, ugyanis csak a hobbival tud az ember igazán kikapcsolni. Állítson fel és érjen el célokat, vegye magát körbe barátokkal, házasodjon meg, legyenek gyerekei, szerezzen munkát, fejlesztett tudását, és maradjon, ha teheti, egészséges. Remélem ez a pár tipp jó ötletet adott önnek is, hogyha esetleg valamit javítani szeretne az életén. A folytatásban pedig hát egy kicsit káromkodni fogunk, ugyanis a káromkodás enyhíti a fájdalmat. Na nem itt adásban fogunk káromkodni, hanem erről lesz majd szó.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Képzeljék el, a káromkodás enyhíti a fájdalmat. Most már tudományos magyarázat is van arra, hogy a fájdalmat átélő emberek miért ordítoznak csúnya szavakat. A káromkodás csökkentheti a fájdalom érzékelését. A tudomány kedvéért több mint 60 egyetemistát gyűjtöttek össze. A tanulókat arra kérték, hogy kétszer mártsák kezüket jeges vízbe. Az első alkalommal egy csúnya szót kellett ismételgetniük, a másodiknál pedig egy normális szót. És el tudom azt képzelni, hogy be van dugva a kezük a jeges vízbe, és azt mondják, hogy alma, alma, alma, alma, alma. Vagy azt, hogy...
1: Hogy az a Balaton berényben napvilágot látott. Sikoltozásokba öltöztetett, ködmönbe bújtatott, részhasú, nagyfejű, szultán udvarát megjárt, csőszkunyhóban elrejtett, pikkelypáncélt hordó, fafogú részfűrésszel megsebzett, bronztérdű, repetsarkú, büdös szájú, ritkafogú, csempe szobában felneveltetett, mocskos, tetves, rabló marinéni!
0: Amikor a káromkodást ismételgették, a résztvevők hosszabb ideig tudták kezüket a jeges vízben tartani, és kevesebb fájdalmat jeleztek, mint amikor a normális szót ismételgették. A káromkodás már évszázadok óta világ része, és szinte már egy univerzális mondattani jelenség. Az agy érzelmi központjait érinti, és a jobb agyféltekében keletkezik, amikor a legtöbb nyelvi folyamat a bal agyféltekéből ered. Ez a tanulmány megmutat egy lehetséges okot arra, hogy a káromkodás miért alakul ki, és miért marad fent. A folytatásban pedig nem sokára, én rábeszélem majd önöket, hogy mozgassák át testüket a munkahelyükön is.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Most főleg azok figyelmét kérném, akik ülő munkát végeznek, mozgassák testét a munkahelyén is, egyre több kutatás támasztja alá, hogy egészségtelen a nap nagy részében ülni. Sokáig úgy gondolták, hogy ha az ember mozog valamennyit egy nap, akkor nem számít, hogy a nap további részében ül. Ez a teória az elmúlt 6 hónapban bizony megdőlt. Több tanulmány és kutatás is bizonyította, hogy azok, akik sokáig ülnek minden nap, valószínűbben hamarabb haláloznak el, mint azok, akik többet mozognak, mondjuk ez szerintem tény. Régóta ismerjük a testmozgás jótékony hatásait, a szív egészségétől a mentális egészségig, a cukorbetegség megelőzésétől a testsúly karbantartásáig, és a lista pedig csak megy tovább. Az ülés viszont kevesebb aktivitást jelent, ami súlygyarapodáshoz vezethet, ehhez pedig rengeteg kockázat párosul, ráadásul új kutatások szerint hormonális változások is járnak az ellustult izommal, ami a koleszterin szint növekedéséhez és más szívhez kapcsolódó problémákhoz vezethet. Elég komoly motiváció, én úgy gondolom igen. Következzék akkor egy pár tipp, használjon egy kisebb poharat, és figyeljenek miért, hogy többször fel kelljen állnia újra tölteni. Óránként egyszer mindig álljon fel és sétáljon az irodában, menjen el a mosdóba, menjen fel a lépcsőn, és még csinálhat egy pár nyújtást, mielőtt visszaül a székébe. Iktasson be egy sétát ebédidőben, esetleg egy étteremig és vissza, vagy miután már megette az otthonról hozott ebédet. Remélem ezzel is jó tippeket adtam azoknak, akik dolgoznak méghozzá ülő munkát, a folytatásban pedig a korszerű diéta irányvonalairól lesz szó.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: képzeljék el, korszerűsítések vannak a diéta irányvonalain, mindenhol másfajta tippeket kaphatunk arra, hogy mire is figyeljünk, ha diétánkról van szó. Most összeszedtünk egy pár, egész pontosan 6 egyszerű tanácsot, amit ha betartunk, érezni fogjuk pozitív hatásait. 1. Élvezzük az ételeket, de ne essünk túlzásba. Talán a legfontosabb. Kerüljük a kiadós adagokat. 3. A tányérunk fele álljon gyümölcsökből vagy zöldségekből. 4. Váltsunk át zsírmentes vagy zsírszegény tejre. 5. Hasonlítsuk össze az ételek nátrium tartalmát, mint például leves, kenyér vagy fagyasztott ételek, és válasszuk azokat, amelyek a kevesebb mennyiséget tartalmazzák. És 6. Ígyunk vizet a cukrozott üdítők helyett. Jó tanácsok, ma ilyen jó tanácsos napunk van itt a Life is Life-ban. Minden esetre a folytatásban is egy jó tanács, méghozzá recept formájában spenótos nudli.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Lassacskán zárom soraim, de természetesen egy recept, egy egészséges recept belefér. Spenótos nudli, az előkészület 15 perc, a főzés 25 perc, hozzávalók 4 főre, 20 dekagram spenót, 50 dekagram krumpli, 25 dekagram liszt, 2 tojás, só, 10 dekagram vaj, 1 csapot evőkanál liszt, 2 deciliter tejföl, szerecsendió, 10 dekagram reszelt sajt. 2 dekagram vajon megpároljuk a spenótot úgy, hogy leve ne maradjon, sós vízben héjában főzzük a krumplit, hámozzuk és áttörjük. A tojással, liszttel, spenóttal és kevés sóval összedolgozzuk, centi vastagra nyújtjuk. 5 cm széles csíkokat, majd 2 cm vastag szeleteket vágunk. A lisztes deszkán tenyerünkkel magunktól elgörgetjük. Forró sós vízben kifőzzük, olvasztott vajra szedjük. Egy kis lábosban 5 dekagram vajat olvasztunk, hozzáadunk egy csapot evőkanál lisztet és a tejfölt, szerecsendiót reszelünk rá, megsózzuk és összeforraljuk. A nudlira merjük, reszelt sajtot szórjuk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, ennyi lett volna már a Life is Life, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozzunk. Kezicsókolom, viszont hallásra!
1: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Gyere,
2: Hobbi rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a pusztába.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: igen, igen.
1: Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni, azt megtettük.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
2: Igen.
1: Ez az igazi botrány.
2: Igen, igen.
1: És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig.
2: Igen.
1: Basszam. Ez a helyzet. Kurva életbe.
2: Igen, igen.
1: Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit gondolunk?
2: Igen.
1: Semmit.
2: Hű. Igen, igen.
1: Magyarország le van írva. Majdnem beledögültem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna.
2: Igen,
1: ezt tartom
2: igen.
1: A dolgot. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.
2: Ó, igen.
1: Ennyi tehetségünk van, gyerek.
2: Igen, igen.
1: Ez botrány. Kurva ország. Kurva ország. Kurva ország. Kurva ország. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Lesznek tüntetések. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attől lesz
1: dupláló. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
5: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzok állomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MDM Démáz áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab Fantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amelyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya lentfénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak, fényhatására kapcsolhatók. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett,

0: kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
4: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi! A mikrofonnál Blaskovics Dávid. Ez pedig a World Live, a kedvenc rádiójában. És szerintem sokak egyik kedvenc együttesével, mégpedig a Europe-pal. Ők 1979-ben Svédországban alapultak, mégpedig Force néven. Joey Tempest énekes és John Norum gitáros alapította. Ők egyébként 15 éves korukban találkoztak. Két közös dolog is volt bennük, nagyon szerették a kemény rockot, és körbe is akarták utazni a világot. És élőben jártak a stockholmi koncertekre, azért, hogy élőben láthassák például Thin Lizzy-t, a Deep Purple-t, a Rainbow-t és a Whitesnake-et. Ezt követően jött a zenekar alapítás Force néven, és innentől beszélhetünk sikerekről. És dalaikra nagyon jellemző az erős összetartásra, a barátságra való támaszkodás, amely a zenében is nagyon-nagyon érezhető. No és nézzük a tagokat. Joey Tempest, John Norum, John Levine, Mick Michaeli, Ian Howland, korábbi tagok pedig Key Marcello, Tony Reno, Peter Olson és Markle Jacob. 2008. januárjában Svédországban, Stockholmban vagyunk. Itt egy unplugged koncert volt. A Europe-tól elsőként érkezik a Got to Have Faith című szám. Jó rádióhallgatást!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

Right. Once upon a time, in a basement.

Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Ez volt a Superstitious című szám. A Europe-tól ugyanis a 2008. januári Svédországban tartott Stockholmban rendezett koncerten vagyunk, amely egy unplugged koncert volt. Én örülök, hogy most is hallgatták a World Live-ot, benne a mikrofonnál Blaskovics Dávidot hallották, és egy Europe szám még hátra van. Ennek a címe pedig a Rock the Night. Hölgyeim csók, uraim pacsik.

Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áram kimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások

0: telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma október 13-a kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 15,5 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Kálmán és Ede hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ma október 13-a van, ma Mikszáth nap Horpácson van. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1479-ben Báthori István országbíró és Kinizsi Pál temesi ispánhadai a Kenyérmezei csatában megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. 1962-ben Szönyben Komárom megye felavatják a Barátság kőolajvezeték hazai szakaszát, továbbá a termikus krakküzemet. Kapacitása évi 1 millió tonna kőolaj desztillációja. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Rádió.
0: Műsorajánló.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Három évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
10: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
10: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
12: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
10: Vasárnap léptől.
13: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
14: Hagyományaink, értékeink Európában.
15: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
16: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót.

0: Jobbi Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 13-án köszöntjük Edel, valamint Kálmán nevű hallgatóinkat. Az Edeb germán eredetű férfi név az Edward rövidüléséből önállósult. Jelentése vagyonmegőrző, birtokát megőrző. Október 13-án kívül az Edék ünnepelnek még március 18-án, január 5-én és november 17-én, valamint december 1-én is. Becézése ennek a névnek Edécske, Edib, Edikeb, Edus és Eduska, a név jeles viselői, Szigligeti Ede drámaíró, Teller Ede fizikus, Kallós Ede szobrász, valamint ön, kedves Ede. Ugyanezen a napon köszöntjük Kálmán nevű hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi néva a babonás, óvó nevek vagy kívánság nevek közül ered, jelentése maradék. Becézése ennek a névnek Kálmánkap, Kalmi, Kalmika, Kalmica, Kalmus, Kali, valamint Kalika, jeles viselői Kandó Kálmán gépészmérnök, Könyves Kálmán Árpádházi király, Mikszát Kálmán regényíró, Tisza Kálmán politikus, Kittenberg Kálmán Afrika kutató, Latabár Kálmán színész, Rózsahegyi Kálmán színész, valamint ön, kedves Kálmán. Október 13-án az Edéken és a Kálmánokon kívül köszöntjük még az Edgar, Eduard, Edvarda, Edvard, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Jakus, Jákob, Jákó, Káleb, Romulus, Teofil és Ében nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 13-án. Üdvözlöm Önöket! Nézzük csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. Kezdjük nagyon korán, 54-ben, október 13-án meggyilkolták Claudiust. A 64 éves császár negyedik felesége mérgezte meg gombával. Most ugorjunk egy nagyot a 19. századra. 1815. október 13-án a Nápoly melletti Pizzóban golyó általi halálra ítélték és kivégezték Joachim Murat, Napóleon sógorát, aki Nápoly királya volt. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. október 13-án született Dajka Margit színésznő. Dajka Latinovics partnere volt a Színbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. Néhány másik filmje a Macskajáték, az égigérőfű és a Herkules fürdői emlék. Folytassuk 1921-jel, október 13-án Monsomannóban megszületett Yves Montand, olasz származású francia filmszínész, sanzonénekes és politikus, akit az 1952-ben bemutatott a Félelem bére című film tett világhírűvé. Ugorjunk előre 4 évet, 1925. október 13-ára. Ekkor Grandenben megszületett Margaret Tilda Thatcher, brit politikus, aki Nagy-Britannia történetének első női miniszterelnöke volt 1979-től 1990-ig. Folytassuk 1946-tal, október 13-án Budapesten megszületett Kisházi Beatrix, több mint 200-szoros válogatott, 21-szeres bajnok, asztali teniszező és edző. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1946. október 13-án Franciaországban elfogadták az átdolgozott alkotmányt, így létrejött a negyedik köztársaság. Végezetül lépjünk át a 20. század második felére, 1983. október 13-án Amerikában, Chicagóban bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Az első automatikus analóg mobiltelefon a 60-as években készült el, az USA-ban már 1946 óta használtak rádiótelefonokat, de a használható rádiófrekvenciák száma igen korlátozott volt. Ezért a városokat vételi zónákra osztották, és 1948-ban már megoldható volt az automata kapcsolás. Sok időnek kellett még eltelnie azonban, hogy megszülessenek a megfelelő minőségű telefonkészülékek. Skandináviában 1981-ben, Európában a 80-as évek végén kezdtek tömegesen elterjedni a mobiltelefonok. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
2: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a szívnek saját ingerképző és ingerületvezető rendszere van? Működését a szinuszcsomó irányítja, innen indulnak el azok az ingerek, amelyeknek hatására a szívünk percenként 60-90-et dobban. Ritkán előforduló betegség a rohamokban jelentkező szapora szívverés, ekkor viszont több mint 140-et ver a szívünk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Jelenleg Budapesten 15,5 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: Kérem a következő jelöltet. No, rendőr úr, mondja meg nekem, hány elbetű van a Happy Birthday to You-ban?
2: 6 darab.
1: Hogy jött ki magának?
2: Hát ugye, la la la la la la.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósság Kezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérséke marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.

0: Rádió.
1: Reklám.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 245. szonet. Több tudományt. Több tudományt az iskolába, mondták nyugaton, és a világ történelmét, irodalmát és bölcseletét kidobták a tananyagból. A komputer elmés találmány, de Dante-ről s Maratonról nem szól semmit annak, aki e kettő nevét se tudja, ki tényeknek hódol, s nem érti, hogy a tény idővel meddő ábránd lesz, mint a föld lapos tányérja. Nem sejti, honnét jött és mi az ember, sem azt, hogy boldogság az élet célja. Gondolkodni pedig nem tud, vagy nem mer. Megy az úton, hol a tudomány éles napfénye vezet az elhűléshez. Budapest, 1992.
0: Hobbiradio.hu. A rádiót!

0: Hobbi rádió.
1: A kutyának eladott malac. Volt egy olyan gyengeszű ember, aki nagyon szegény volt, és meg volt házasodva. Volt egy kis malacuk. Azt mondja az ember az asszonyának, hogy levágja, s viszi a vására, eladja, hogy megbírjanak élni, hogy kapjanak egy kis pénzt. No, aztán levágta, s vitte a hátán. Akkor találkozott egy ösvényen egy kicsi kutyácskával. A kutya kezdte ugatni az embert. Akkor az ember azt mondja a kutyának. Mit akarsz? Neked adjam a malacot? A kutya. Hem, hem, hem, hem, hem, hem. Az ember megint kérdi. Megveszed? És a kutya ismét. Hem, hem, hem. Adsz 300 forintot érte? Kérdi az ember a kutyától. A kutya megint. Hem, hem, hem. Megadod 2 hét múlva a 300 forintot? Akkor a kutya. Hem, hem, hem. Akkor csak oda vetette neki. Nesze, de ha meg nem adod, akkor ide jövök 2 hét múlva, és meg is ütlek. Mondja a kutyának. Akkor volt egy árkocska, oda bevitte a kutya a malacot. Az ember megfordult, s hazament. Kérdi az asszony. Na, eladta-e a malacot? Akkor azt mondja. Eladtam egy kicsi kutyának, adott vagy 300 forintot. Hát hol a 300 forint? Hát 2 hét múlva oda megyek, s akkor megadja. Akkor az asszony azt felelte. Ej, de nagy paraszt vagy! Hát a kutyának honnan lenne pénze? Akkor az ember 2 hét múlva ment a kutyához, s találkozott vele. Akkor azt mondja neki. Na, kicsi kutya, add meg a pénzemet. Akkor a kicsi kutya ismét. Hem, hem, hem, hem, hem, hem, hem. Az embernek volt egy bot a kezében, ugrott a kutya után, hogy megüsse. Akkor a kutya bement az árokba, és vájkálni kezdett a lábacskáival. Ahogy a kutya megásta, egyszer csak ömleni kezdett a pénz onnan egy kicsi hordócskából. Az ember megörült, és amennyit tudott, vett belőle. Aztán csak szaladt haza az asszonyához. Gyere, asszony, mert úgy megfizetett a kutya, hogy ennyit hazahoztam belőle, de a többit nem volt mibe tegyem. Akkor a felesége elővette egy zsákot, mentek, és megtöltötték pénzzel. Amikor hazavitték, megkérdezték az emberek. Mit visztek? Akkor ők azt felelték, hogy gombát visznek az erdőből. Az asszony aztán a pénzt otthon eldugta, hogy ne lássa meg senki, és azt mondta az emberének, hogy ne mondja meg senkinek, hogy ők pénzt kaptak. De az ember, ahol ment, mindenütt mondta, hogy nekik milyen sok pénzük van, mert ők csak úgy kapták. Akkor meghallották a zsandárok, a bíró, meg mindenki. Az asszony megment, levágott két tyúkot, összevagdalta a húsát apróra a két tyúknak, felvitte a padlásra és beletette egy teknőbe. Amíg az ember lent melegedett a tűznél, az asszony a padláson a húst hurkának töltötte. Akkor kérdi az ember. Jaj, asszony, mi történt? Mi van itt? Ha, hallod-e? Hurkaeső van, ember, hurkaeső. Valaki kérdezi, hogy mikor kaptuk azt a pénzt, azt mondod, amikor hurkaeső volt. Akkor jöttek az előjáró emberek, mármint a bíró is egy zsandár. Azt mondják, adjátok elő a pénzt. Akkor az asszony azt mondja, jaj, nem kaptunk mi pénzt, nincs nekünk pénzünk. Akkor az ember is előszökött a beszéddel. Tudod-e, asszony, mikor kaptuk azt a pénzt? Amikor hurkaeső volt. Na, lássák, emberek, hát mikor volt hurkaeső? Volt vagy egyszer is? Ennek nincs elegendő esze. Akkor azok kacagni kezdtek, azt mondták, hogy hurkaeső nem volt soha, és az embereknek nincs ki a 4 kereke. És elmentek onnan. Így megmaradt a pénzük. Most is élnek, ha meg nem haltak.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Na, mi van? Nem működik a telefon?
2: Nem.
1: Dobjon be egy régi 20-ast.
2: Hova?
1: Hát a izébe, a lukba, alul kijön a kakaó.
2: Jó, jó, jó.
3: Nekem már 3-2-esmét nyertem a múlt héten.
1: Itt vicceket mondott, ide jövök mindig viccet, ha kimond itt viccet, na izé
2: már. A Döbrögi Gyula.
1: Dehogy Döbrögi maga hülye. Bodrogi, Bodrogi. Ezt hallgassa meg. Tassziló és Arisztid... De tényleg hallgassák meg, mert marha jobb.
2: Jó.
1: Tassziló, nem jó, nem Tassziló. Arisztid és Tassziló, mert nem mindegy a sorrend, mert egyik magasabb. Tassziló és Arisztid sétálnak a ligetben, és mennek, azt mondjuk a másik, látnak egy nagyrakás, micsodát a földön. Azt mondja egyik, azt mondja, micsoda az ott az a micsoda. Oda megy, oda lél. Meg ezt azt mondja, ha, nézd oda, hát ez kutyagumi, mire a másik, de jó, hogy nem léptünk bele.
3: Mert ez hülye vicc.
1: Miért hülye vicc?
3: Ha látja, hogy micsoda belenyal, aztán méreszi meg, miután bele is léphetett volna el.
1: Csak viccből, mert képzelj el, hogy inkább, hát akkor inkább belelépelek, sem lemossam.
3: De miért lép bele?
1: Nem lép bele, mert megkóstolta.
3: Nem léphet bele. Hát ha már megkóstolta, miért lépjen bele?
1: Beszél magának a franc vicceket a hülye agyával. Ez egy nagyon jó vicc, ez a halálra rögtem magam kétszer.
3: Azért, mert telefonon hallotta? Hát képzelj bele, megy a fülébe, milyen kínos.
1: Akkor nem hallja a viccet.
2: Még jó, hogy bele nem lépett.
1: Azt mondom én is.
3: De ez hülye vicc.
1: Jó.
3: Majd én nem mondom, hogy mi a jó vicc.
1: Na,
3: az a jó vicc, amikor most hallottam itt. Mondja
1: már!
3: A múlt heti vicc. Két rendőr járőrözik a szigeten. Azt találnak egy levágott fejet. Hát az egyik rendőr fölemegy. Azt mondja, te ez nem a Kovács 13? Azt mondja, hát de hogy az magasabb volt. Ez a jó vicc. Hát ez a jó vicc.
1: Ez hülye vicc.
3: Miért hülye vicc ez?
1: Hát, hogy, honnan tudja, hogy milyen magas ő fogta?
3: Hát, de ha egyszer ott volt a kezébe, hát de nem emeli lejjebb.
1: Honnan tudta, hogy milyen magas?
3: Hát ha megemelte,
1: úgy. És a fáj a hónalja, akkor meddig emeli?
3: Nincs hónalja. Feje van, nincs hónalja.
2: Hát még jó, hogy bele nem lép. Hát,
1: no, hagyja már azt a hülyeséget.
2: Ezt hallgassák meg, kérném szépen, tudják, kérném szépen, hogy ki volt, kérném szépen, a történelem legnagyobb kanya,
1: na,
2: kérném
1: szépen. Ki volt?
2: Hát a Napóleon, kérném szépen.
1: Miért?
2: Mert 2 évig feküdt Korzikát, kérném szépen.
1: Nem Szent Ilona?
2: De lehet.
3: Ez hülye vicc volt.
2: Még jó, hogy bele nem lépett.
3: Én nem mondanám, mi a jó vicc.
2: Majd na, bejön. De...
1: Ezt kapják ki, amit... Ez nem úgy van. Majd én mondok most egy... Ezt fogadunk, hogy nem ismerik. Na, ezt figyelje meg. Azt mondja, Amerikában van a vicc, érti? Ott az egyik ember...
3: Elvitték oda.
1: Hallgasson már végig. Amerika, jó vicc ez, na. Azt mondja... Amerikába hazatelefonál egy ember a lakásába, csöng a telefon, az fölveszi egy gyerek, azt mondja, hello! Azt mondja, hello, Johnny, te vagy ez?
4: Igen!
1: Na, akkor szólj anyádnak, mert beszélni akarok vele. Hát jön vissza a gyerek.
4: Nem lehet, mert benn van egy bácsival a szobába, és lihegnek.
1: Mit csinálna?
4: Lihegnek.
1: Na, akkor menj oda a sublóthoz, a harmadik fiókot húz ki, és az ingek alatt van egy 38-as forgópisztoly, vedd ki, azt lőd le mind a kettőt.
4: Na de...
1: Ne dumálj, mert nyakon vágok, mert akarom hallani a két duranást.
4: Meg volt, mind a kettő meghalt.
1: Akkor tedd szépen vissza a fiókba az ingek alatt a pisztolyt, csukd vissza, azt menj le az udvarra játszani.
4: Mit csináljak?
1: Menj le az udvarra játszani.
4: Hát itt nincs is udvar.
1: Elnézést, nem Schmidt lakás?
3: Hát ez egy elég hülye vicc volt.
2: Hát még jó, hogy bele nem lépett.
1: Miért hülye vicc ez?
3: Mert hülye a vicc.
1: Miért hülye? Nem érti? Azt hisz, hogy a saját lakását hívja föl, és a gyerekének mondja, hogy lőjél az anyát, mert ottan a szobában rendetlenkedik.
3: Ugyanúgy hívták a gyerekét?
1: Úgy hívták a gyerek, véletlenül úgy hívták.
3: Smith?
1: Hogy... Smith.
3: És nem volt neki kertje?
1: Nem volt udvarlen.
3: Ez hülye vicc.
2: Majd bejön.
3: Azért ezt én sem értem, pedig én már No. Sok viccet nem értem.
1: Na, ezt hallgasson meg, ez biztos nem ismeri. Ez borzasztó nagy röhögés lesz. Na, figyeljen. Azt ismerik? Na, két rendőr megy.
3: Azt és nem.
1: Két rendőr aknát talál, két darab aknát. Értik? Két darab aknát, az egyik odagugol az egyik aknához, az elkezdi piszkálgatni. Azt mondja neki, te ne piszkálgass, mert még felrobban nekem itt az egyik akna. Azt mondja, nem baj, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy egyet találtunk.
3: Na ez egy hülye vicc volt.
1: Miért?
2: Még jó, hogy bele nem lépett.
3: Tudja maga, hogy mivel játszik a norvég vasutas kisfia a sinek között?
1: Nem tudom.
3: A fütyijével.
1: Még jó, hogy nem lépett bele. De ez nem így van. Az életével játszik.
3: Mi játszana az életével, ha jön a vonat?
2: Hát ha van fütyije, miért játszana az életével? Ha elhűje, ez vasutas.
1: Moszkvába ég egy 30 emeletes ház, és kint van egy ember az ablakba, az anyósával az ölibe. És mondják neki, hogy ugorjanak le. Nem mer, hát nagyon nagy ez. Azt mondja, nem baj, itt van a világhírű kapus, a Jasin, az mindent kifog, mindent kivé, dobja le az anyóst, ne féljen, elkapja. Nem mer. De hát itt a Jasin, az világhírű kapus, mindent kivéd. Elenged az anyóst, ledobja, mire a tömeg azt mondja, gól!
3: Meg jó, hogy bele nem lépett.
0: Hobby Rádió.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Rövid távon még nőni fog az államadósság és a költségvetési hiány is. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzet értékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-os deficitet valószínűsít. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, amelyre évek óta nem hívták meg a magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, amelynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunán túlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel mínusz 3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi-észak-nyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió! Rádió.

0: Hobbi rádió.
1: Magyarországon minden harmadik embert érint a száraz szem betegsége, időskorban pedig még gyakoribb, főleg a nők körében. Hogy milyen tüneteknél beszélhetünk a betegségről, meg lehet-e előzni a kialakulását, és ha már érintettek vagyunk, akkor hogyan lehet kezelni és elkerülni az ezzel járó szövődményeket? Arról dr. Németh János professzort, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tudományos igazgató helyettesét Balázs Zsanett kérdezte.
2: Száraz szem betegség. Akkor beszélünk, ha az illetőnek ilyen törés, szúrás érzés van a szemében, emellett enyhén kivörösödik a szeme, és ezt az egész állapotot az okozza, hogy kevés a könnye, vagy pedig az okozza, hogy a könny fokozottan párolog, és mind a kettőhoz vezet, hogy a szemfelszín időnként kiszárad, és egy kis gyulladás keletkezik, amely aztán okozza ezeket a kellemetlen panaszokat.
0: Környezeti hatások mennyire vannak a szemünkre hatással?
2: Pontosan itt a szemfelszínre nagy hatással van a környezet, mert könny az normálisan is párolog, de ha olyan körülmények vannak a környezetben, ami a párolgást fokozza, akkor ez a szem kiszáradásához vezet, vagy hamarabb kiszárad a szemfelszín. Ilyen például, hogyha nagyon húzatos a környezet, vagy akkor is, ha nagyon alacsony a páratartalom a szobában. Ugye ide vezet a téli fűtés is, de a légkondicionálóknak a használata is. Meg kell említeni, hogy a nagyvárosi levegő sem nagyon megfelelő a szemfelszín számára, rengeteg méreganyag rakódik le a kipufogó gázokból a szemfelszínre, és ez is rontja a helyzetet.
0: Más hatások, gondolok itt például a gyógyszerek szedésére, ezek is befolyásolhatják a száraz szembetegség kialakulását?
2: Igen, figyelembe kell venni, hogy olyan betegeken, akiknek száraz szemük van, vagy kialakul a száraz

0: Nem betegség, de ez hozzájárulhat, vagy inkább akár okozhatja is azt, hogy olyan általános gyógyszert szed az illető, amely a könnytermelést csökkenti. Ilyenek között olyan gyógyszerek is vannak, amit nagyon sokan használnak, például a depresszió elleni gyógyszerek egy része, vagy az allergiás betegségek kezelésére használt gyógyszerek, de még más gyógyszerek is. Úgyhogy ha valakinek száraz szem panaszai vannak, akkor ezt a házi orvossal érdemes megbeszélni, hogy olyan általános kezelést kapjon, ami nem rontja ezt a helyzetet. Szeretném említeni azt is, hogy bizonyos szemészeti kezelések is hozzájárulhatnak a száraz szemhez, és itt olyan betegségek jönnek szóba, amelyek miatt éveken, évtizedeken keresztül szükséges szemcsepp adagolása, ilyen például a zöldhályok betegsége, ahol ez a kezelés elengedhetetlen. Azonban a szemcseppekben tartósítószer van, amely káros a szemfelszínre és száraz szembetegséget okozhat.
1: Kiknél alakul ki elsősorban a száraz szembetegség?
0: Elsősorban ez azért idősebb korban szokott jelentkezni. Nagyon jellemző nőkben a menopauza idején a hormonális változások okozzák a könnyű összetételének a változását, könnymennyiség csökkenését, amely száraz szemhez vezet. De azt kell mondjam, hogy sajnos fiatalkorban is vannak veszélyeztetett csoportok, ilyenek például, akik kontaktlencsét viselnek, vagy gyakran van allergiás kötőhártya gyulladásuk, ami életkortól független, de nagyon gyakran ugye a fiatalokat érinti, mert ők használják leginkább a számítógépeket, a mobil eszközöket, nagyon gyakran nézegetik, és ez bizony sajnos oda vezet, hogy a fokozott érdeklődés miatt az illető sokkal ritkábban pislog, mint normálisan, és ugyan nincsen szemfelszínen eltérés, megfelelő a könnye is, mégis a hosszú idő a ritka pislogás miatt gyakran kiszárad a szem, elpárolog a könnye és száraz foltok jelennek meg, és ez ugyanazokhoz a tünetekhez vezet, mint akinek a könny kóros összetétele miatt, vagy csökkent mennyisége miatt alakul ki száraz szem, és hát ez sajnos a fiatalokban is gyakran előfordul.
1: Tehát érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű számítógép használatra is.
0: Igen, azt lehet mondani, hogy 4 óránál hosszabb számítógép használat mellett már fölépnek ezek a panaszok, úgyhogy van erre rendelet is, ami előírja, hogy aki 4 óránál hosszabb ideig dolgozik számítógép mellett, annak kell biztosítani óránként egy 10 perc szünetet. Továbbá mielőtt ebbe a munkába belekezd, azelőtt kell egy szemészeti vizsgálat, éppen a száraz szem irányába, és azért is, mert aki a monitor képernyő előtt dolgozik, azok jobban érzékenyek a fénytörési hibákra, és a tartós számítógép használatnál jobban kijön az, hogy nincs megfelelő szemüvege az illetőnek, mintha csak ritkán mondjuk olvasna. Úgyhogy emiatt, hogyha megfelelő szemüveggel látjuk el azokat, akik a számítógép előtt dolgoznak, és betartják ezeket a szabályokat, akkor kontroll alatt lehet tartani.
1: Professzor úr, tudunk valamit tenni a szemünk megőrzésének épségéért?
0: Igen, én azt szoktam javasolni, hogy havonta ellenőrizzük a látásunkat, ezt hatékonyan úgy lehet megtenni, hogy letakarjuk az egyik szemet, és nézzünk távolra, aztán nézzünk közelre is, normálisan élesen kell lássunk. Utána a másik szemünket takarjuk le, ugyanígy megnézzük, 2 szem egyforma is kell legyen, a látása egyforma kell legyen. Ha ebben valami eltérést észlel az illető, akkor a szembetegséget jelenthet, vagy fénytörés hibát jelenthet, akkor ilyen esetben el kell menni a szemészetre. Nincsen szemfelszínen eltérés, megfelelő a könnye is, mégis a hosszú idő a ritka pislogás miatt gyakran kiszárad a szem, elpárolog a könnye és száraz foltok jelennek meg, és ez ugyanazokhoz a tünetekhez vezet, mint akinek a könny kóros összetétele miatt, vagy csökkent mennyisége miatt alakul ki száraz szem, és hát ez sajnos a fiatalokban is gyakran előfordul.
1: Tehát érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű számítógép használatra is.
0: Igen, azt lehet mondani, hogy 4 óránál hosszabb számítógép használat mellett már fölépnek ezek a panaszok, úgyhogy van erre rendelet is, ami előírja, hogy aki 4 óránál hosszabb ideig dolgozik számítógép mellett, annak kell biztosítani óránként egy 10 perc szünetet. Tovább mielőtt ebbe a munkába belekezd, azelőtt kell egy szemészeti vizsgálat, éppen a száraz szem irányába, és azért is, mert aki a monitor képernyő előtt dolgozik, azok jobban érzékenyek a fénytörési hibákra, és a tartós számítógép használatnál jobban kijön az, hogy nincs megfelelő szemüvege az illetőnek, mintha csak ritkán mondjuk olvasna. Úgyhogy emiatt hogyha megfelelő szemüveggel látjuk el azokat, akik a számítógép előtt dolgoznak, és betartják ezeket a szabályokat, akkor kontroll alatt lehet tartani.
1: Professzor úr, tudunk valamit tenni a szemünk megőrzésének épségéért?
0: Igen, én azt szoktam javasolni, hogy havonta ellenőrizzük a látásunkat, ezt hatékonyan úgy lehet megtenni, hogy letakarjuk az egyik szemet, és nézzünk távolra, aztán nézzünk közelre, és normálisan élesen kell lássunk. Utána a másik szemünket takarjuk le, ugyanígy megnézzük, két szem egyforma is kell legyen, a látása egyforma kell legyen. Ha ebben valami eltérést észlel az illető, akkor a szembetegséget jelenthet, vagy fénytörés hibát jelenthet, akkor ilyen esetben el kell menni személyzetre.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega.
5: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Szivárvány.
1: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók, ha vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. októberi első adását hallják, mely műsor a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Országosan egyedülálló, inkluzív mesetér nyílik Miskolcon. Kerekesszékes kosárlabda, negyedik hely Brunóban. Október a Down-szindróma hónapja, több mint figyelemfelhívás. És végül nem csak tovább élni, együtt élni is meg kell tanulnunk. Ezekkel a témákkal várom kedves hallgatóinkat. Elsőként tehát arról, hogy országosan egyedülálló, inkluzív mesetér nyílik Miskolcon. Új, országosan is egyedülálló, befogadó szemlélet

fejlesztés egyik fontos helyszíne Miskolcon. A kő, boldizsár, fafaragó szobrászművész tervei alapján megvalósult mesetár a magyar népmesék örökségét, a kortárs képzőművészetet, a játék örömét és az inkluzív fejlesztés lehetőségeit kapcsolja össze. Kőboldizsár meseterei többek között Visegrádon, Kecskeméten, Budapesten és Hollókön találhatók. Külföldön pedig Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is vannak munkái. Most Miskolc is felkerül erre a térképre. A mesetár egyszerre kínál önfelett élményt minden gyermek számára, miközben kialakítása és programjai külön figyelmet fordítanak a speciális igényű gyermekek támogatására, fejlődésére és befogadó közösségi élményeire. Borszem Jankó története életre kell, a Baráthegyi Majorság különleges fejlesztő meseterében. A mesetér középpontjában Borszem Jankó története áll, a legkisebb hős útja a bátorságról, a kitartásról, a közösség erejéről és az önmagukba vetett hitről szól. Ezek az értékek jelennek meg a tér egyes elemeiben is, melyek játék közben ösztönzik a gyermekeket a mozgásra, a probléma megoldásra, az együttműködésre és az önálló felfedezésre. A Borszem Jankó mesetér kialakításánál fontos szempont volt, hogy minden gyermek számára elérhető és élményekben gazdag környezet jöjjön létre. A játék és a mese segítségével olyan tér született, ahol a különböző képességű és eltérő támogatási igényű gyermekek egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kapcsolódási és fejlődési lehetőséget. Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a mintegy 350 négyzetméteres mesetér 7 különleges játékelemmel várja a látogatókat. A faragott bejárati kapun át mesebeli világ tárul fel, ahol helyet kapott a sárkányos mászóka, a griffmadár, a táncoló körtefa, a kacsalábon forgó palotákat idéző körhinta, a meseház és a fészekhinta is. A játszótér mellett egy korszerűen felszerelt padlófűtéssel, klímával és kényelmes pihenőelemekkel ellátott 6 méter átmérőjű jurtaház szolgálja a nyugodt feltöltődést. A beruházás közel 22 millió forint értékben közösségi adományokból és alapítványi finanszírozásból valósult meg. A létesítmény rendelkezik a szükséges TÜV tanúsítással és a hivatalos játszótéri minősítéssel. Adja hírül a Rehab portál. Azt is hírül adják, hogy a miskolci Borszem Jankó mesetár egyik legfontosabb sajátossága a befogadó és fejlesztő szemlélet. A mesetér kialakítása során kiemelt figyelmet kapott, hogy a helyszín a lehető legtöbb gyermek számára biztonságos, örömteli és támogató környezetet nyújtson, több játékelem akadálymentesen használható, a kialakítás pedig figyelembe veszi az autizmussal, az ADHD-val vagy hiperaktivitással élő gyermekek sajátos igényeit is. A helyszín vezetett terápiás mesefoglalkozások megtartására is alkalmas, amely országosan is ritkaságnak számít a kültéri játszóterek körében. A fejlesztő programok során a mese, a mozgás és a közös élmények egymást erősítve támogatják a gyermekek készségeinek kibontakozását, önbizalmuk fejlődését és társas kapcsolataik erősödését.
A Baráthegy

0: A Majorság a befogadó fejlesztés egyik fontos helyszíne Miskolcon. A Baráthegyi Majorság már ma is jelentős szerepet tölt be a sajátos támogatási igényű gyermekek segítésében. Rendszeresen érkeznek ide a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház kisbetegei, állatterápiás és egyéb fejlesztő foglalkozásokra, mindemellett vendégeket is fogadnak a wellness szolgáltatásokat is biztosító majorsági panzióban. A mesetár elkészültével ez a szakmai munka új lehetőségekkel bővül, a mese, a játék és a természetközeli környezet még több gyermek számára válhat a fejlődés és a pozitív élmények forrásává. A helyszín ugyanakkor a turisták és a családok számára is látogatható lesz a végleges műszaki átadást követően. Az ünnepélyes átadás október 3-án volt a Baráthegyi Majorságban. A program az utolsó kerítéslécek festésével kezdődött, amelybe a meghívott vendégek is bekapcsolódhattak. Az ünnepség során mesemondással idézték fel Borszem Jankó történetét, majd a résztvevők közösen helyezték fel a megfestett kerítéstéceket, kifejezve azt az összefogást, amelynek köszönhetően a mesetér létrejött. A kapukat végül azok a gyermekek nyitották meg, akik elsőként vehették birtokba Miskolc új országosan is egyedülálló befogadó mesevilágát, amelynek közelében a Miskolc Zoo és a Szeretta Park látogatóközpont is sok élményt kínál a gyermekek számára. A Szimbiózis Alapítvány 1999 óta dolgozik azon, hogy a fogyatékossággal élő és a más támogatást igénylő emberek számára az önállóbb értékteremtő és közösségi élet lehetőségeit bővítse. Az alapítvány szolgáltatásai között egyebek mellett támogatott lakhatás, nappali ellátás, foglalkoztatás, fejlesztő és terápiás programok, valamint szabadidős és közösségi tevékenységek is megtalálhatók. Munkájuk egyik meghatározó helyszíne a Miskolc zöld övezetében működő Baráthegyi Majorság, amely szociális farmként egyszerre biztosít munkát, fejlesztő és terápiás lehetőségeket, valamint közösségi élményeket. A majorságban mezőgazdasági és kézműves tevékenységek, állatasszisztált programok, szemléletformáló foglalkozások és turisztikai szolgáltatások is működnek. A helyszín egyik fontos alapelve, hogy a társadalmi integrációt valós, közös élményeken és értékteremtő tevékenységeken keresztül segítse. A Szimbiózis Alapítvány az elmúlt évtizedekben számos olyan programot és fejlesztést valósított meg, amelyek a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételét, önállóságát és életminőségét támogatják. A Baráthegyi Majorság ennek a szemléletnek a mindennapokban is megtapasztalható természetközeli terepe, ahol a fejlesztés és a közösségi élet szorosan összekapcsolódik. Az alapítvány az állatasszisztált terápiától a sporton át, a szenzoros és élménypedagógiai programokig folyamatosan olyan lehetőségeket keres, amelyek különböző támogatási igényű emberek számára is hozzáférhető és örömteli élményeket kínálnak. A Baráthegyi Majorság és a Szimbiózis Alapítvány célja, hogy egy olyan befogadó környezetet teremtsen, ahol a különböző képességű emberek nem egymástól elkülönülten, hanem egymással együtt vehetnek részt a közösség életében. A Borszem Jankó mesetér ennek a több mint két évtizede formálódó szemléletnek egy újabb fontos állomása. Adja hírül a Rehab Portál. Kedves hallgatóink, a következő részben sporttal foglalkozunk, egy rövid zeneszünetet követően arról hallhatnak, hogy negyedik helyezést értek el kerekesszékes kosárlabdázóink Brnóban. Várom vissza önöket, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2026 októberi első adását hallják. Ruzsa Viktor vagyok, számítok figyelmükre.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin októberi első adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. És ahogy már a zene előtt elmondtam, illetve a műsor felvezetőjében, kerekesszékes kosárlabda negyedik helybunóban ezzel foglalkozunk, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Rehab Portál közleményével, amely közleményből kiderül, hogy idén második alkalommal vett részt nemzetközi kerekesszékes kosárlabda tornán a korábbi sokszoros magyar bajnok Törekvés SE csapata. Szeptember 25-e és 27-e között Brunóban rendezték meg a Future Cup nemzetközi tornát, amelyen 5 ország 6 együttese szerepelt. A Törekvés SE színeiben ezúttal a magyar válogatott jövőbeli keretének játékosai kaptak lehetőséget. A budapesti együttes 1 győzelemmel és 3 vereséggel zárta a tornát. Ezzel a 6 csapatos mezőny 4. helyén végzett. A csoportkörben a Törekvés SE 47-37-re legyőzte a lengyel KSI Start Szekin csapatát, így csoport másodikként a bronzmérkőzésen folytatta a szereplését. A harmadik helyért a bécsi Lofric Dolphins volt az ellenfelük, ahol azonban az osztrák csapat bizonyult jobbnak. A Törekvés SE 6 játékossal vett részt a tornán, ami jó lehetőséget adott a fiatalabb játékosoknak arra, hogy komoly nemzetközi ellenfelekkel találkozzanak és tapasztalatot szerezzenek. A sűrű program komoly terhelést jelentett, hiszen 2 nap alatt 4 mérkőzés várt a csapatra, ami a torna végére már érezhető volt a játékosokon. Tóth Cyril csapatvezető összegzése szerint a torna fontos állomást jelentett a fiatal játékosok fejlődésében, sokat tanultak, jó élményekkel gazdagodtak, és értékes nemzetközi kapcsolatokat is kialakítottak. A Törekvés SE csapata Hargitai Csanád, Szabó Gergely, Fóri Dorián, Algyurmei Mand Szalahin, Tóth Cyril, valamint Boda Ferenc, ő a Nyíregyházi kosárlabda klubból érkezett. Adja hírül tehát a Rehab Portál, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság. Kedves hallgatóink, gratulálunk a magyar csapatnak. Mindig nagyon nagy büszkeséggel olvasom ezeket a híreket, az ilyen és hasonló eseményekről szóló beszámolókat. Nagy öröm ez az én szívemnek is. Remélem, hogy önök is így érzik. És ilyen formában fogunk most egy kis zeneszünetet tartani, illetve ezzel a nagy örömmel. És aztán pedig folytatjuk a műsort. A harmadik részben arról szólunk, hogy október a Down-szindróma hónapja, több, mint figyelemfelhívás. Maradjanak továbbra is velünk. Ruzsa Viktor vagyok, számítok a figyelmükre a harmadik részben is.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Fuvakolai. Hobby Rádió.
1: Fuvakolai mélyen neki a busztába.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. októberi első adását hallják. Október a Down-szindróma hónapja, több mint figyelemfelhívás. A Down-szindróma hónapja nem csak arról szól, hogy többet tudjunk egy genetikai állapotról, hanem arról is, hogy lássuk, milyen lehetőségeket teremtünk, és milyen akadályokat hagyunk meg a Down-szindrómával élő emberek előtt. Október a Down-szindróma Awareness Month, vagyis a Down-szindróma hónapja. A Down-szindróma International szerint ez az időszak arra szolgál, hogy nagyobb figyelem irányuljon a Down-szindrómára és az érintett emberek életére, illetve magukra az érintett emberekre, valamint arra, hogy a Down-szindrómával élők teljes jogú résztvevői legyenek a társadalomnak. A National Down-Syndrome Society szerint az Egyesült Államokban már az 1980-as években dolgoztak azon, hogy októbert hivatalosan is a figyelemfelhívás hónapjává irányítsák. A figyelem tehát nem önmagáért való. Egy ilyen hónap lehetőséget ad arra, hogy szó essen a Down-szindrómáról, de legalább ennyire fontos az is, hogy miről beszélünk akkor, amikor azokról az emberekről beszélünk, akik ezzel az állapottal élnek. Nem egyetlen életet jelent. A Down-szindróma egy genetikai állapot, de önmagában nem ír le egy teljes életet. Egy diagnózis mögött ugyanúgy ott vannak a gyerekkor évei, az iskola, a barátságok, a továbbtanulás, a munka, a párkapcsolat, az otthonteremtés, a szabadidő és az idősödés kérdései, és ahogy más embereknél, itt sem ugyanazok a lehetőségek, az igények vagy az életutak. Éppen ezért a kérdés nem csupán az, hogy mit tudunk a Down-szindrómáról, hanem az is, hogy mit látunk abból az emberből, aki ezzel a diagnózissal él. Az önálló élet például nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki minden helyzetben segítség nélkül boldogul, sokkal inkább azt, hogy a saját életéről lehetősége van dönteni, és a szükséges támogatást úgy kapja meg, hogy közben ne mások döntsenek helyette. A Down Alapítvány 2026-ban közzétett éves beszámolója is ezt az irányt fogalmazza meg, az inkluzív életvitel része, hogy a fogyatékossággal élő ember saját döntéseket hozhasson, megválaszthassa a lakóhelyét, a munkáját és kapcsolatait, ehhez pedig személyre szabott támogatást kapjon. Ez már jóval többet jelent annál, mint hogy valaki önálló-e. A lehetőséghez támogatás is kell. Az önálló élet sokszor nem egyetlen egy lépés eredménye, inkább egy olyan folyamat, amelyben a megfelelő támogatásnak akkor kell rendelkezésre állnia, amikor arra szükség van. Magyarországon ennek egyik példája a Down Alapítvány több évtizede működő szolgáltatási rendszere. A szervezet 2026-os beszámolója szerint 2025-ben mintegy 700 ügyféllel dolgoztak, köztük 400 felnőtt lakhatási, foglalkoztatási vagy napközbeni szolgáltatásokat vett igénybe, 157 ember pedig lakhatási szolgáltatásban is érintett volt. Az alapítvány 27 intézményt vagy szolgáltatást és 32 telephelyet, illetve ingatlant működtetett. Ezek a számok önmagukban nem mondják meg, hogy milyen életet él egy-egy ember. Azt azonban megmutatják, hogy az önállóbb élethez sem elegendő az egyéni szándék, lakhatásra, munkára, közlekedésre, érthető információra, megfelelő szolgáltatásokra és személyre szabott segítségre is szükség lehet, és ezek nem különálló kérdések. Ha valaki nem tud hozzáférni az információhoz, nehezebben tud dönteni, ha nincs számára megfelelő lakhatási lehetőség, szűkülhetnek az önálló élet esélyei. Ha nincs számára elérhető munka, a felnőtt élet egyik fontos része maradhat el. Ha pedig egy kapcsolat vagy közösség lehetőségei korlátozottak, az életút szintén más irányt vesz. A Down Alapítvány saját megfogalmazása szerint céljuk, hogy a gyermekek lehetőleg családban nőhessenek fel, felnőttként pedig a lehető legközelebb kerülhessenek az önálló élet megvalósításához. A szervezet ennek részeként az oktatástól, a foglalkoztatástól a lakhatásig és a szabadidős lehetőségekig több területen nyújt támogatást. A figyelem akkor ér valamit, ha utána változik valami. Egy figyelemfelhívó hónap könnyen válhat néhány hétig tartó üzenetté. Októberben többet beszélünk a Down-szindrómáról, megosztunk történeteket, fényképeket és információkat. Aztán novemberben visszatérünk a megszokott kerékvágásba, pedig a valódi kérdés éppen az, hogy mi marad meg október után. Például az a felismerés, hogy egy Down-szindrómával élő felnőttnek nem csupán ellátásra lehet szüksége, hanem munkára is, hogy lehet saját otthonra, párkapcsolatra, baráti köre, és hogy lehet érdeklődése és saját döntései, hogy az életút nem ér véget a gyermekkorral, és nem lehet pusztán a fejlesztések vagy a szolgáltatások oldaláról megközelíteni. A 2026-os Down Syndrome International kampányában a márciusi Down Syndrome világnapjának központi témája a magány és a valódi társadalmi befogadás kapcsolata volt. A szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a valódi inkluzió a közösséghez tartozás lehetőségét is jelenti. Ez fontos különbség. A befogadás nem pusztán azt jelenti, hogy valaki jelen lehet, hanem azt is, hogy van helye a döntésekben, a kapcsolatokban, a munkában és a közösségben. Október után is ugyanaz marad a kérdés. A Down-szindróma hónapja ezért talán akkor teljesíti igazán a szerepét, hanem egy újabb alkalom arra, hogy néhány hétig beszéljünk a Down-szindrómáról, hanem arra késztet bennünket, hogy más kérdést tegyünk fel. Nem azt, hogy mit tud egy Down-szindrómával élő ember, hanem azt is, hogy milyen lehetőségei vannak, és mit kell ahhoz, hogy ezekkel élni tudjon. A kettő között ugyanis jelentős különbség van. Az ember lehet tehetséges, dolgozni akaró, önálló életre kész, vagy kapcsolatra vágyó, de ha nincs hozzáférhető lehetőség, támogatás vagy megfelelő környezet, ezekből a szándékokból nem feltétlenül lesz megvalósult élethelyzet. A Down-szindróma hónapja ezért nem csak a Down-szindrómáról szól, arról is szól, hogyan gondolkodunk azokról az emberekről, akik ezzel az állapottal élnek, és talán arról is, hogy mit kezdünk azzal a figyelemmel, amelyet októberben rájuk irányítunk, mert a Down-szindróma közös lehet. Az életutak azonban nem egyformák. Adja hírül a Rehab Portál.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Játékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobbi Rádió, a hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Ez még továbbra is egy pár percig az Esélyegyenlőségi magazin októberi első adása. Október 1-e az idősek világnapja. Az idei ENSZ téma azonban jóval többről szól, mint az idősek köszöntéséről. Arról, hogyan kell újra gondolnunk rendszereinket egy olyan világban, ahol egyre tovább élünk, és arról is, hogyan élhetünk együtt több generáción keresztül. Az ENSZ 1990-ben jelölte ki október 1-jét az idősek világnapjává. A 2026-os világnap középpontjában The Age of Longevity Refining Systems for Longer Lives, vagyis a hosszú életkora a hosszabb élethez szükséges rendszerek újragondolása áll. Az emberiség ma tovább él, mint korábban bármikor. Az ENSZ szerint 2021-ben világszerte mintegy 1,2 milliárd 60 év feletti ember élt, számuk 2050-re várhatóan 2,1 milliárdra emelkedik. Tehát 1,2-ről 2,1 milliárdra emelkedik. Ez a világ népességének mintegy ötödét jelenti majd. A hosszabb élet az emberiség egyik jelentős eredménye, ugyanakkor új kérdéseket is felvet, kiemelten, hogy hogyan tudunk tovább élni, de azt is, hogy mit kezdünk a hosszabb élettel. Hogyan alakítjuk át az egészségügyet, a szociális ellátást, a lakókörnyezetet, a közlekedést, a munkát és a közösségeket úgy, hogy az idősebb kor ne automatikusan az önállóság elvesztését, a társadalomból való kiszorulást vagy elszigetelődést jelentse. A hosszabb élet ugyanakkor nem csak az idősebb emberek életét alakítja át, hatással van arra is, hogyan élnek egymás mellett a különböző generációk. Egyre több idős ember és egyre több együtt élő generáció. Ez a jövő. Magyarországon az idősödő társadalom már nem a jövő kérdése. A Központi Statisztikai Hivatal 2026-os adatai szerint a 65 éves és idősebb népesség aránya 21,1%. Az öregedési index 147,8, vagyis 100 14 éves és annál fiatalabb gyermekre csaknem 148 idős ember jut. A változás nem csupán az idősek életét érinti, egy társadalom demográfiai átalakulása valamennyi generáció életére hatással van. Más lesz a családok szerkezete, változik a gondoskodás szerepe, egyre fontosabbá válik az egészség, illetve az egész életen át tartó tanulás, és hosszabb ideig lehetünk jelen a munkavilágában is. Közben több generáció élhet egymás mellett, akár ugyanabban a családban is. A nagyszülő még aktív lehet, miközben a szülő dolgozik, a fiatal felnőtt tanul, vagy pályát kezd. A legfiatalabbak pedig már egy teljesen más technológiai és társadalmi környezetben nőnek fel. A generációk együttélése azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy valóban kapcsolatban is vagyunk egymással. A nyitottság önmagában nem mindig elég. Érdekes példát ad erre egy 2026 nyarán készült magyar munkahelyi kutatás. A Quatrum Digitális Diák Szövetkezet és a PVC Magyarország együttműködésében Stengelwald Krisztián és Trunk Tamás közreműködésével készült generációs fókuszriport eredeti adatbázisa 4608 válaszadót tartalmazott. Az elemzés almintát 2365 aktívan foglalkoztatott, érvényes generációs adattal rendelkező válaszadó alkotta. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a különböző generációk alapvetően nyitottak egymásra, és ez a nyitottság azonban nem minden esetben válik tényleges együttműködéssé. Az idősebb kollégával való együtt dolgozás kívánatosságát a válaszadók átlagosan 4,18 pontra értékelték az 5-fokú skálán, miközben az együttműködés aktív keresése csak 3,43 pontot kapott. A kutatás készítői szerint tehát nem elsősorban az egymással szembeni elutasítást jelenti az akadályt, hanem az is, hogy a mindennapi működés nem feltétlenül teremti meg az együttműködés lehetőségét. A kutatás ugyanakkor nem a teljes társadalmi generációs kapcsolatainak vizsgálata volt, hanem a munkahelyi együttműködést elemezte. Ezért az eredményekből nem lehet közvetlenül arra következtetni, hogy a családokban vagy a társadalom egészében is ugyanezt történik. A tanulsága mégis fontos lehet más élethelyzetekben is. A kapcsolat lehetősége önmagában kevés. Ha nincs hozzá tér, idő és olyan környezet, amely támogatja. A WHO szerint az életkor alapján kialakuló sztereotípiák, előítéletek és diszkrimináció összefoglalóan az ageizmus társadalmi megosztottságot hozhat létre, és gyengítheti a generációk közötti szolidaritást. A szervezet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a generációk közötti találkozások és együttműködések bizonyítottan működő eszközök az ageizmus csökkentésére. A kapcsolódás hiánya pedig nem egyetlen korosztály problémája. Más formában ugyan, de a társadalom elszigetelődése, illetve a más formában ugyan, de a társadalmi elszigetelődés és a magány több generációt is érinthet. Nem az időseket kell alkalmazkodásra bírni. Az idősödésről gyakran úgy beszélünk, mintha elsősorban az egészségügy vagy a szociális ellátás feladata lenne. Valójában ennél jóval többről van szó. Egy hosszabb élethez olyan lakókörnyezetre van szükség, amelyben az ember minél tovább képes önállóan közlekedni és élni. Olyan egészségügyi és szociális szolgáltatásokra, amelyek nem egymástól elszigetelten működnek, olyan közlekedésre és digitális környezetre, amely az életkor előre haladtával sem zárja ki automatikusan az embert. És szükség van arra is, hogy az idősebb ember ne váljon láthatatlanná. A WHO életkorbarát környezetekkel kapcsolatos megközelítése szerint a fizikai és társadalmi környezet alapvetően befolyásolja, milyen lehetőségeink vannak az idősödés során. Az életkorbarát települések és közösségek többek között a biztonságos és hozzáférhető közlekedést, az akadálymentes épületeket és lakókörnyezetet, a társadalmi részvételt, az információhoz való hozzáférést, a közösségi és egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a társadalmi befogadást is fontosnak tartják. Az akadálymentesség ugyanis nem ér véget a rampánál, ugyanúgy jelenti az érthető információt, a használható digitális szolgáltatásokat, a hozzáférhető közlekedést, a biztonságos lakókörnyezetet és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, ezek pedig nem kizárólag az idősek számára fontosak. Egy életkorbarát és akadálymentes környezet valamennyi generáció életét könnyebbé teheti. Egy idős ember lehet önálló, lehet támogatásra szoruló, lehet aktív, vagy lehet beteg, de egyik állapot sem teszi őt kevésbé a társadalom részévé. Az időskor tehát nem egyenlő a passzivitással. Egy hosszabb élet sokféle élethelyzetet jelenthet. Van, aki idősebb korában is dolgozik, tanul, önkénteskedik, vagy gondoskodik másokról. Másnak éppen ekkor válik szükségessé több támogatás. Az életkor önmagában ezért nem mondja meg, hogy valaki mire képes, milyen szerepet tölt be, vagy mire van szüksége. Az ENSZ idei üzenete szerint az idősebb emberek a családokban, a közösségekben és a gazdaságban is fontos szerepet töltenek be. A hosszabb élet lehetősége akkor válik valódi értékké, ha az idősebb embereknek továbbra is van lehetőségük választani, részt venni és hozzájárulni a közösség életéhez. Ez nem azt jelenti, hogy minden idős embernek aktívnak kell lennie egy bizonyos értelemben. Az önállóság, a részvétel és a gondoskodás formája élethelyzetenként változik. A lényeg inkább az, hogy az időskor ne egyetlen előre meghatározott szerepet jelentsen. Egy társadalom akkor alkalmazkodik jól a hosszabb élethez, ha nem csak azokat a rendszereket építi ki, amelyek szükség esetén gondoskodnak az emberekről, hanem azokat a lehetőségeket is megteremti, amelyek segítségével az idősebb emberek továbbra is kapcsolatban maradhatnak másokkal, tanulhatnak, dolgozhatnak, alkothatnak, segíthetnek, vagy egyszerűen jelen lehetnek a közösség életében. Adja hírül, illetve tudósít a Reab portál. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi Magazin 2026 októberi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, az Apple Podcasten, illetve a Spotify-on. Kedves hallgatóink, jó szívvel ajánlok egy programot, és nem azért, mert én magam vagyok ennek a programnak a szervezője, mint a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 3. kerületi közösségi civil szervezője, hanem azért, mert szintén fontos kérdésekről lehet beszélgetni ezen a napon, ezen az alkalmon. Ne feledkezzünk meg, ugyanis a látássérültekről sem, október a látás hónapja is, október 15-e pedig a Fehérbot nemzetközi napja. Október 16-án az Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi Házában Budapesten a 3. kerületben a Csobánka tér 5 szám alatt az első emeleti klubteremben délelőtt 10 és déli 12 óra között, tehát október 16-án pénteken 10 és 12 óra között a nyár elején 42 szervezet által létrehozott útjelző látássérült embereket segítő szervezetek szakmai hálózatának koordinátora Berke Mónika lesz a vendégem, és lehetőség nyílik arra, hogy megismerjék az útjelző hálózat munkáját. Ha valakinek kérdése van az útjelző hálózattal kapcsolatban, akkor egyrészt az útjelző.vgke.com weboldalon talál információt róla, ugye a VGK a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének a rövidítése, tehát innen könnyű megjegyezni, útjelző.vgke.com, illetve, hogyha valaki szeretne részt venni ezen a programon, és kérdéseket is föltenne Berke Mónikának, akkor kérem, hogy regisztráljon, és jelezze az obuda.szervező@vgke.com e-mail címen. Tehát obuda.szervező@vgke.com. Nem szaporítom tovább a szót, mert sajnos a műsoridőnk itt most a végéhez ért. Átadom az étert a következő műsorkészítő kollégának. Én pedig akkor jövök 2 hét múlva, ahogy ígértem, Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!
0: Hobbi Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km/h legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzokállomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az NDMD MÁZ áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amelyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya lentfénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak, fényhatására kapcsolhatók. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! A Világjáró magazin előző műsorában Egyiptomba látogattunk, és hogyha velem tartanak, akkor ma is ezt a káprázatos országot ismerhetik meg. Múltkor a többi közt a magyarok által közkedvelt hurkhadát ismerhették meg, a mai műsorban pedig azokról a fantasztikus egyiptomi látnivalókról lesz szó, amelyek miatt évente 55 ezer magyar turista nyaral az országban, és a világ minden részéről körülbelül 40 millióan utaznak Egyiptomba. Királyok völgye, Luxor, Karnak templomai, Kairó és és a gizai piramisok, mind-mind csábító név Egyiptom szerelmeseinek. A mesés ókori kincsek sokaságát fedezhetjük fel itt, de jó, ha tudjuk, amennyiben nyaralni érkezünk az országba, és például a Vöröstenger partján fekvő üdülő paradicsom Hurghada pihenésünk helyszíne, innen pedig fakultatív kirándulások során szeretnénk megismerni az ország legfőbb nevezetességeit, akkor csak ízelítőt kaphatunk a csodás látnivalókból, hiszen mind a piramisoknál, Kairóban, mind Luxor Karnak romjai közt akár napokat is eltölthetnénk, olyan sok izgalmas történetet, titkot rejt

0: Kairóból repülőgéppel is megközelíthető, ám legtöbben Hurghadából fakultatív buszos utazással jutnak el a nevezetességhez, de a Níluson hajóval is el lehet érni Karnak és Luxor épület maradványaihoz. Ma 70 ezer lakosú kisváros áll az új birodalom hatalmas fővárosának, az 1 millió lakosú Tébának a helyén. Ez az egyik legősibb egyiptomi város, egyes becslések szerint 7000 éves is lehet. A legjelentősebb műemlékek a luxori templom, valamint Karnak templomvárosa, ami több mint 2000 évig épült. Ez az ókori Egyiptom egyik leghíresebb épület együttese, a világ legnagyobb ókori vallási jelentőségű helye. Mintegy 2,5 kilométerre található Luxortól a Nílus partján. Közöttük a környék szinte teljesen beépült, így a gyanútlan szemlélődő nemigen tudja eldönteni, hol kezdődik Luxor és hol ér véget Karnak. A luxori templomot a 3 kilométer hosszú szfinxek útja köti össze a karnaki templommal. Az út maradványai többfelé láthatóak a városban. Karnak több mint 100 hektáron terül el, és 3 nagy, elkerített templomkörzetet, valamint több kisebb templomot foglal magába. Kétségtelenül ez a világ legnagyobb műemlék együttese, területén 40-szer férne el a római Kolosseum. A teljes építkezés mintegy 30 fáraó uralkodása alatt zajlott, ez mintegy 2 évezredet ölelt fel. Valamennyi fáraó hozzátett valamit, így dinasztiánként változott a képe. Gyakran az elődök által épített remek műveket az utódok csak alapul használták és ráépítkeztek. Kosfejű szfinxek és 23 méter magas oszlopok között sétálhatunk be a romterületre. A gigantikus szobrok, obeliszkek, torzók, falmaradványok között az emberek aprócska hangyaként bóklásznak ámuldozva. Annyit a látnivaló, hogy a részletekre egyszerűen nincs idő. Ha megfogadnak egy tanácsot, becsukják a kezükben szorongatott útikönyvet, és meg sem próbálják kőről kőre, obeliszkről obeliszkre egyesével megfejteni, vajon éppen mielőtt haladnak el. Egy fakultatív kirándulás során mindez hiába való vállalkozás lenne. A részletek itt egyszerűen megölik egymást. Minden csoda szép, és minden évezredes titkokat űriz. Éppen elég csak belegondolni, hogy hajdanán fáraók és fáraónők sétáltak ugyanitt. Egyszerűen csak gyönyörködjenek az önfelett látványban, hogyha Karnakban járnak. És hogyha most felteszik a kérdést, hogy hogyan juthatnak el erre a kivételes helyre, elárulom, játszanak a Világjáró magazinnal, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy 2 fő részére szóló 1 hetes egyiptomi nyaralást.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.
2: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
3: Egyetlen hely sem kelt Egyiptomban olyan meghökkentő és tartós benyomást, mint a falak, obeliszkek, oszlopok és szobrok Karnakban található egyvelege. A hajdan nyüzsgő Thébából mára csak Luxor és Karnak maradt meg, a többit elfette a homok és a feledés fátyla. Csak úgy, mint oly sok történelmi emléket, ám a régészek azon dolgoznak, hogy minél több lelet felszínre kerüljön. 2006-ban adta hírül a National Geographic, hogy érintetlennek látszó sírt fedeztek fel a királyok völgyében. A sírban 6 szarkofág állt, bennük múmiákkal, valamint nagyméretű tároló edényekre is bukkantak. Ez volt az első ilyen jellegű felfedezés 1922 óta, amikor is Howard Carter megtalálta Tutanhamon mesés kincseket rejtő temetkezési helyét. Idén januárban pedig 3000 éve élt templomi énekesnő sírját tárták fel egyiptomi és svájci régészek a királyok völgyében. Mint az egyiptomi régészeti kutatások során oly gyakran, a felfedezés ezúttal is a véletlennek volt köszönhető. Úgy tűnik, Egyiptom a véletlenek földje is, ám ha az országban nyaralnak, még csak véletlenül se felejtsék el megtekinteni a királyok völgyét. Luxorral és Karnakkal átellenben a Nílus túlpartján egy magányos völgyben elrejtve találjuk, ahogy azt a fáraók is nevezték, a királyok völgyét. Azt a célt szolgálta annó, hogy a múmiákat és gazdagságukat az örökké valóságig megőrizzék. Théba ősi városának részeként a völgy csak nem az összes, a 18-19 és 20. dinasztia királyainak nyughelyeként szolgált. A völgy 1900-as évekbeli feltárása során kapott számra a fáraó átka néven elhíreslőt legenda. Tutanhamon sírjának felfedezése pillanatában Howard Carter kanáriát ugyanis egészben lenyelte egy kobra. A helyiek szerint a gyermekfáraó azóta is bosszút áll mindazokon, akik megzavarják örök álmát. A legendát 5 hónappal később Lord Carnarvon, Carter pártfogójának halála csak megerősítette. Delíriumos állapotában egy madárral viaskodott, amely az arcát szaggatta. Halála pillanatában állítólag Kairó összes fénye kialudt. Ugyanakkor egy nem is olyan régi kutatás szerint a sírt feltáró, mint egy 25 nyugati kutató megélte a 70 évet, adta hírül a National Geographic. Ez is csoda és legenda, vagy szemfényvesztés, mint szinte minden Egyiptomban. Na hát elidőzünk majd még egy kicsit a királyok völgyében, például Tutanhamon sírjánál is. Most azonban zenélünk, aztán folytatódik a Világjáró magazin.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: A világörökség részének számító királyok völgye több mint 3000 éves múltra tekint vissza, hogyha az országban járnak, semmiképpen ne hagyják ki a programból, hiszen mesés élményben lesz részük. A királyok völgye számos egyiptomi uralkodónak ad végső nyughelyet. A piramisok egykor már nem voltak elég biztonságosak, mert egyiket a másik után tárták fel, és fosztották ki a sírrablók. Emiatt a temetkezési helyeket Közép-Egyiptom egyik sivatagjában elszigetelt területre helyezték át. A megfelelő helyszínt Thébával átellen a Nílus bal partján találták meg. A királyok völgyében nevével ellentétben nem csak uralkodókat, hanem nemeseket, valamint a fáraók feleségeit és gyermekeit is temették. A királyok völgye mellett első Ramszesz uralkodása alatt megkezdődtek a temetkezések a királynők és a nemesek völgyében is. A királynők völgyébe az uralkodók feleségein kívül hercegek tetemei kerültek, a nemesek völgyébe pedig a királyi udvar nemesei. A sírhelyekkel kapcsolatban lévő templomot nem a völgy közvetlen közelében, hanem távolabb, Téba felé építették fel, szintén biztonsági okokból, így ugyanis nem ad iránymutatást a sírok valódi helyének hollétét illetően. Jó néhány védelmi berendezést, csapdákat, aláajtókat helyeztek el a királyok völgyében, ám a sírrablókat ez sem tántorította el. Ezért is számított óriási szenzációnak, amikor 1922-ben szinte teljes épségben találták meg a fiatalon meghalt Tutenhámon sírhelyét. Az ókori Egyiptom leghíresebb uralkodója messze nem volt olyan meghatározó, mint amilyen híres sírjának felfedezése után lett. Amikor 1922-ben Howard Carter, brit régész megtalálta a gyermek fáraó nyughelyét, érintetlen volt, ami szinte példátlan a sírrablók által felprédált egyiptomi királyok völgyében. Például Tutenhámon aranyhalotti maszkja, azóta is az egyik leghíresebb lelet az ókori Egyiptomból. Biztos önök is ismerik, a maszkot aranylemezből formázták, és az egyiptomi fáraók fejékén látható jellegzetes kék csíkokat lazúrkő berakással készítették. A közepén tekeredik egy kígyó, amely szerepe szerint védelmet biztosította a fejék viselőjének. Tutenhámon sírkamrájából szinte mindent múzeumokba szállítottak, csak a szarkofág áll még a sírban. A királyok völgyébe látogató turisták közül többen lemennek a föld mélyében található sírba, de vannak, akik kihagyják, hiszen a belépő 3 szabadon választható sírkamrába enged belépést. A híres fáraó nyughelyére való bepillantásért azonban külön fizetni kell. Látnivaló így is akad bőven, hiszen a többi sírkamra közt is találunk lenyűgöző szépségűeket. Eddig 64 temetkezési helyet fedeztek fel a királyok völgyében, ám a legtöbb sír nincs megnyitva a nyilvánosság számára, és a nyitottakat is időnként bezárják felújítási munkálatok miatt. Legnagyobb értékük egyébként abban rejlik, hogy a díszítmények a korabeli életvitelt ábrázolják, tehát általuk elképzelhetjük az évezredek ezelőtt élt emberek mindennapjait. A völgyben szétszórtan a legkülönbözőbb korok fáraói temetkeztek. Több helyen eredeti állapotokat találunk, a múmiák is eredeti helyükön vannak. Ezek a sírok tehát nem a szokásos piramisok, inkább sziklába vágy sírtemplomok. Sok oldalággal, labirintusszerűen kell őket elképzelni. Nem komor sivár falak tárulkoznak a látogatók szeme elé, hanem elképesztően élénk festmények vannak itt mindenütt, sok helyen vésetekkel kombinálva. A sírok rongálásának megelőzése és épségük megúvása érdekében az idegenvezetők nem tarthatnak előadást a sírokban, és elvárják, hogy a látogatók csendben egymás után haladjanak végig a sírokon. Fényképezni, videózni nem lehet, ám az egyiptomi űrök némi apró pénzért cserébe szívesen mesélnek. A látvány fantasztikus, de izzasztó is. A királyok völgyében ugyanis iszonyú meleg van, nem ritka az 50 fok, kalap vagy kendő, napszemüveg és ásványvíz elengedhetetlen része a felfedező útnak.
3: Hobby Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
3: Egyiptom a csodák országa, egy varázslatos hely, amely egyben ellentmondásos is. Kő és homok sivatag odafent, és hihetetlen gazdag színes élővilág milliónyi élőlénnyel odalent a tenger mélyén. Ha szeretnének eljutni eme ókori csodákkal övezett országba, játszanak a Világjáró magazinnal, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást. A legtöbb turista egyébként a rejtélyes gizai piramisok miatt keresi fel Egyiptomot, és valóban szinte kötelező látnivaló. Közvetlenül Kairó határában, a sivatagban találjuk a világhírű építményeket. A legfiatalabb és legkisebb Mükerinosz piramisa. A középső méretű Kefrén fáraó nevét viseli, a legnagyobbat Keopsznak tulajdonítják. A teljes piramis komplexum a három nagy piramison kívül magában foglalja a hozzájuk tartozó halotti templomokat, kisebb piramisokat, a nagy szfinxet, völgytemplomokat, sírokat és más a halott kultusszal kapcsolatos építményeket. A nagy piramisként is apostrofált csoda, mintegy 2,5 millió mészkő tömbből épült, súlya hozzávetőlegesen eléri a 6,4 millió tonnát. Némelyik kő súlya 15 tonna, a piramis hossza 230 méter, magassága 146,6 méter. Keopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ 7 csodája közül. Az egyiptológusok szerint időszámításunk előtt 2560 körül emelték. Az építés folyamatáról az ókori görög történetíró Hirodotosz az időszámításunk előtt 5. századból ad leírást, szerinte a piramis elkészítésén 20 ezer munkás 20 éven keresztül dolgozott. Jogosan merül fel a kérdés, vajon hogyan tudtak az ókori egyiptomiak egy ilyen hatalmas piramist pusztán kőtömbökből felépíteni, hiszen a történészek szerint nem voltak hozzá elég kemény szerszámaik, vagy lehet, hogy mégis rendelkeztek vaseszközökkel? Mint oly sok az egyiptomi társadalomra vonatkozó kérdésre, erre sincs meg a tökéletes válasz. Feltevések, találgatások vannak, bizonyítékok azonban nincsenek. A piramis misztériumára rengeteg elmélet született, némelyik elég hihető, sőt racionális, mások azonban elég bizarr találgatások. Például Manly Hall amerikai filozófus szerint a piramist az elsüllyedt Atlantis elhagyói segítségével építették fel. Edgar Cayce amerikai médium nevéhez még fantasztikusabb elmélet fűződik. A piramis a teljes emberi tudás tárháza, amelyet egy ezidáig megfejtetlen kódrendszerben jegyeztek le, legalábbis Edgar Cayce szerint. Ebben a kódrendszerben nem csak a matematikai és a csillagászati tudás van megírva, hanem proféciákat is tartalmaz. A nagy piramisok közül Mükerinosz és Kefrén fáraó piramisai temetkezési helyek voltak, más a helyzet a nagy piramissal, viszont az, hogy vajon mi is volt a rendeltetése, az még a mai napig nem egyértelműen bizonyított. Az a feltevés, hogy a nagy piramis királyi temetkezési hely volt, nem több, mint következtetés. Elhelyezkedése, funkciója, alakja, extra méretei máig hatalmas rejtélyt jelentenek a világ számára.
1: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Big Brother, pap, tere, vaga, vaga, Black Brother,
1: Fobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
3: A Világjáró magazin vége felé közeledve a nemrég említett gizai piramisok után most látogassunk el a szomszédos Kairóba, hiszen turistaként általában e két nevezetes helyet egy vagy két napos fakultatív út során ismerhetjük meg. A fővárosban, Kairóban az egyik legfőbb látnivaló az Egyiptomi Múzeum. Maga az épület jelentéktelen, de a termek sokasságában felhalmozott kincsek értéke felbecsülhetetlen. Eme nem képes befogadni egyszerre ennyi információt, ezért érdemes célzottan egy-egy tárlatot látogatni. Aki eddig csak tévében látta Tutanhamon halotti kelengyét, az itt élőben is megnézheti. Kairóban láthatjuk a Közel-Kelet legszebb mecsetjét, amely Hasszán szultán nevét viseli, és amelynek minaretje a legnagyobb egész Kairóban. Hatalmas kupolája, arany és ezüst berakásos ajtajai lenyűgözőek. A helyiek úgy tartják, hogy ha valaki elsétál a szószék alatt, akkor annak teljesül a kívánsága. Ha már Kairóban vagyunk, nem szabad kihagyni a híres bazárt sem. Óriási forgatag, hangzavar és tömeg jellemzi, sajátos hangulata miatt azonban muszáj egyszer megnézni. Ha valamilyen portékára szemet vetettünk, kötelező az alkudozás. Ha féláron elhozunk valamit, az árusnak még mindig dupla haszon marad rajta, ebben egész biztosak lehetünk. Az egyiptomi vásárlási lehetőségekről, az alkudozás trükkjeiről és további lélegzetelállító nevezetességekről hallhatnak majd a Világjáró magazin következő részében. Tartsanak velem akkor is, most búcsúzom, és ne felejtsék, hogyha szeretnének eljutni Egyiptomba, a csodák országába, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, további kellemes napot kívánok, Magyarosi Mariannát hallották.
2: Fobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk gondolatban?
3: Ki fogjuk próbálni, simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországban látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk. Reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, nocsa Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja. Ne nézz!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
4: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhez nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen jól van. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz

0: hobbi rádió.
1: Én Lukavics Kendre vagyok, Szentendrén élek és alkotok, és festőművész vagyok, és mindent megcsinálok, ami kezemügyébe kerül.
2: Egy rádióban hallottam egy riportot, ahol a művészeti munkádat mutatták be, mint képzőművész. Igen. És ott említetted, hogy te rádiomatőrködtél is az 50-es években. Erre kaptam fel a fejem tulajdonképpen, de mielőtt erről beszélnénk, azért egy nacionálét hadd kérjek tőled. Annyit tudok rólad, hogy Békés Csabán születtél. Mikor?
1: 1939-ben, március 4-én születtem Békés Csabán.
2: Ott jártál, gondolom, általános iskolában.
1: Először anyán a Kocsiszki anyavilágba jártam 10 éves koromig, tehát 4-es osztályig. Utána szlovák általános iskolába mentem Békés Csabára, ahol érettségig ott voltam. Szlovák nyelven érettségiztem. Abban a pillanatban leérettségiztem, művészeti főiskolára mentem, és rögtön fel is vettek. Az iparművészeti főiskolára.
2: Milyen szakon végeztél?
1: Hát én vegyes szakon tulajdonképpen textil, goblen, grafika, festő. Mi olyan átjáró szakok voltunk, mivel hogy nagyon érdekelt a textil, a goblen, tehát a szövés nagyon érdekelt textilnek különböző válfajai, mert bizony elég szegényen mentünk mi oda, és akkor magunknak kellett varni ruhát is.
2: Ha 1939-ben születtél, és az előbb említett riportban azt mondtad, hogy az 50-es években már rádiomatőrködtél, akkor nyilván, hogy az a kérdés következik, hogy kerültél te egyáltalán kapcsolatba a rádiomatőrködéssel?

0: diák iskola, ekkor én gimnázista voltam. Másodikos, harmadikos gimnázista voltam. Először én repülő modellező szakkörbe jártam, és nem hogy jártam, hanem kisgépeket csináltam, és ott nagyon jó eredményt is értem el, mert junior Európa bajnok voltam, és akkor nagyon érdekeltek, hallottam, olvastam, hogy vannak olyan kis modellek, amiket rádió vezérléssel lehet irányítani. Nos, akkor én bekerültem egy szakkörbe, ez úgynevezett rádióamatőr szakkörbe, ahol nagyon élveztem ezt az új funkciót, nagyon szeretek itt bütykölni, tudod, és nekem mindegy, hogy mi csak összeálljon valami és szóljon. És akkor csináltam egy 2+1-es rádiót, kettő valószínűleg csöves rádiók voltak. Most pontosan azt hiszem, hogy DLL 101-es vagy 111-es dupla rácsú erősítő cső volt, akkor hát ez egészen másképpen működött, mint most. Egy hordozható rádiót csináltam. Persze zseblámpa elemekkel, ez a 4,5 voltos elemekkel működtettem a rádiót, vittem be az iskolába, ahol a tanárokat ezzel idegesítettem, hogy amikor megcsináltam először, hazavittem, apám azt mondta, hogy hát fiam, te hasbeszélő vagy, mert nem hitt el, hogy meg tudom csinálni. Újdonság volt ekkor a tanyavilágban. Utána építettem egy adót, adóvevőt alapjába véve, morze jelekkel próbáltam kommunikálni a világgal, ami sikerült is. A legnagyobb sikerem ebben a dologban volt, valami argentin figura jelentkezett, akkor úgy történt, hogy ilyen levelező lapokon egymásnak közöltük, hogy el sikerült.
1: Hát ezt most úgy hívják, hogy QSL lap természetesen.
0: QSL, igen, QSL lap. Úgy hívjátok most is?
1: Persze.
0: Ja, hát akkor ez semmi újdonság. Ez az, ilyen. Ilyet kaptam, aminek nagyon boldog voltam. Hát persze én nem sokáig, mert utána érettségiztem, és én építettem pénzkeresés céljából, akkor nagyon-nagyon nagy dolog volt fülhallgatós kis rádiókat.
1: Kristálydetektoros.
0: Kristálydetektoros. Ez akkor azért volt fontos, mert akkor azzal egy kis pénzt tudtam keresni. Még a fizika tanáromnak is én építettem, és meg akart buktatni. Na, mindegy. Elég morbid szituációk keletkeztek ekkor. Nem voltam kitűnő tanulom, azt nyugodtan mondhatom, főleg fizikából, meg matematikából. A szakkörben ellenben voltak komolyabb profibak, mint én, azok segítettek is, de aztán a végén én is segítettem, mert annyira szerettem ezt a rádióapatőrt.
1: Esetleg nevet tudsz említeni azok közül, akik
0: a... Hát nem tudom, nálunk a szlovák égimnáziumban a szabadidő eltöltésével szakkörökbe töltöttük. Nem volt olyan nagyon fontos ez nekem, amellett, hogy ez szórakozás volt, és kézügyesség, és valamit produkáltunk, kellett időt eltölteni, és én zömében ez a két dolog volt, a repülőmodellezés és a rádióamatőr része érdekelt engem.
1: Most festőművészként éled az életedet, kiállításod van Budapesten. Mesélj attól kezdve, amikor tulajdonképpen megcsináltad az iparművészeti főiskolát, hogy alakult a pályád?
0: Nem túl jó érettségével kerültem én oda, de tudtam azt, hogy ha ez nem sikerül, akkor az életem tacsra megy. Az egész főiskolán legjobban fölvételeztem. A Mokos Jósi bácsi, Békés Csabai festő, aki szakkört vezette, rajzszakkört vezette, az annyira fölkészített minket, hogy nem volt gond a fölvételé. Kitűnően végeztem mind az 5 évet. Népköztársaság és ösztöndíjas voltam, ami a egy főiskolán vagy egyetemen a egy ember kapja, aki legjobb, és én az voltam. Na most utána lediplomáztam, utána bizony átkezdődött a nehéz élet, ami egy diploma után nem csak nálam, hanem másoknál is így történik. Próbálkoztam ezzel, azzal, de zömébe mindig szakmában maradtam. Mind diplomás festő, illusztráltam könyveket, kiállításokat csinált, el is tudtam adogatni. Nagyjából támogattak minket azért, mondták azt, hogyha valaki tehetséges, akkor az kapjon műtermet meg, a lehetőséget, hogy tudjon festeni. Így kerültem én Szentendrére.
1: Amikor a rádió riportot én hallottam, akkor a kék égről meséltél, hogy azt mennyire nehéz és ugyanakkor mennyire szép megfesteni. Azok a képek, amelyeket megfestettél, gondolom én, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is azért sok helyre eljutottak.
0: Nekünk tudomásul kellett venni, itt ebbe az országba nagyjából nem tudunk labdába rúgni. Pénzt kellett keresni. Én valami oknál fogva, tán ez a szláv nyelvtudásom miatt orientálódtam ide-oda-amoda, és én már a 70-es évek, 60-as évek végén kerültem különböző szervezetekhez, alkalmaztak, mint grafikusnak, plakáttervezőnek, olaszoknak terveztem plakátot, franciáknak terveztem, pedig az nem egy egyszerű művelet. Ezeket mind jelig és pályázatokon nyertem. Nem név szerint, szakmából élek mostanáig. Mint festő, Svédországtól kezdve Amerikában voltam legtöbbször, az egy érdekes dolog, mindig érdekelt, szemében New Yorkba. New York az nekem a világom, hát tulajdonképpen minden képem majdnem abból indul ki, hogy valamilyen formában New Yorkot festem. Most ez a kék ég, ez egy olyan dolog, alul egy civilizáció típusú várost festettem. Tehát egy bonyolult város, tehát épületek hegyi hátán, de a teteje, az ég is New Yorknak olyan, mintha a városnak a folytatása lenne. A kék ég az ugyanolyan konstrukciókkal rendelkezik, mint a nem felhőkkel, hanem majdnem, hogy ablakokkal, épületformákkal, architektúrával, úgyhogy itt össze lett az egész ég, kicsikét így vonva ez a kék ég. A tér nagyon érdekel, ez a mélység, ami New Yorkban magas épületekből lenézve, ez fölötté értekelt. És aztán egészen 80-tól 90-ig jártam ki. Amerikától kaptam ösztöndíjat, még a régen kormány idejében, az egy nagyon-nagyon elegáns ösztöndíj. Azt hiszem, feleségemmel mi ketten voltunk a harmadikok Magyarországon, akik ezt az ösztöndíjat megnyertük. Utána Svédországban voltam sokat, Dachau-ba állítottam ki. A Buenos Aires-től Szöulig mindenhol, Chicago, stb. Hát van egy eléggé terjedelmes katalógusom, ott bővebben van szó arról, hogy hol állítottam ki.
1: Milyen a munka módszered? Ha úgy összerakom az éveket, akkor azért túl vagy a 70-en.
0: Már 74 éves vagyok, reggeltől estig festek. Na most, ha kifáradok a festésből, mert én nem vagyok olyan dugóhúzó módjára festek, hogy állandóan. Szeretem nagyon a fizikai munkát. De én tanyáról származom, nekem az volt, hogy azért én tavasszal érzem a földszagot, meg nem idegen nekem a föld. Szeretek házakat építeni, ácsolni fantasztikusan, szeretek mozaikot rakni, villanyszerelni, amit el tudsz képzelni, mind magam csinálni. Na, hozzám egy mester nem jön, de nincs is problémám ilyen dolgokkal.
1: Mondtad azt, hogy a pároddal jártál kint New Yorkban. A családról, a családodról, ha egy
0: pár szó. Gyerekem nincsen. Abban az időben mi rendkívül nyomorba éltünk, azt lehet mondani, diploma után, amikor összeházasodtunk. Mivel, hogy diploma után kötelező volt visszamenni Békés Csabára, aki nem volt 5 éves időszaka, hogy lakjon Budapesten, annak hát vissza kellett menni Békés. Na most, ha én visszamegyek, akkor rögtön behúznak katonának. Én itt összeházasodtam, feleségül vettem a jelenlegi feleségemet. Ez is maradt továbbiakban, és úgyhogy nem váltam őket.
1: De visszajársz-e Békés Csabára?
0: Ritkán temetőbe a szülőket, meg az elhunytakat meglátogatni. Volt a Jankai Galériában egy kiállításom, amit a Békés Csabai Jankai Galéria meghívott, mint Békés Csabai születésű művész, de nem, mert ez a szakma sokkal komolyabb annál, ha meg akar belőle élni az ember, mint hogy az ember. Szentendre más, mert Szentendre közel van Budapesthez. Na most nehogy azt itt, hogy Szentendrén meg lehet élni egy művésztek. Részben azért nem lehet megélni, mert rettenetesen sokan vagyunk itt. Szentendrén adtak műtermes lakást nekem 69-ben, amikor kiköltöztem, egy falusi élet volt, most pedig majdnem, hogy össze van építve Budapesttel. De hát Pesttel nagyon-nagyon jó a kapcsolatom, mert hát mégis a megélhetésem meg a kapcsolatom. Hát
1: gondolom, akkor a művészekkel sem lehetsz rosszba, hiszen a képeid mégiscsak megjelennek, akár kiállításokon, a nevednek ismertnek kell lenni ahhoz, hogy ezeket a képeket meg is vegyék.
0: Ez így van. Az itteni művészeket természetesen, meg a csabaiakat. Debrecenbe is szoktam adni ezeknek. Alapítván mindig beadok egy képet aukcióra, és mindig megköszönik, mert jelentős összeggel járó adakozásom ez, ami minden évben történik.
1: Amikor legelőször felhívtalak, akkor a beszélgetés végén nyelvet váltottunk.
0: No, most nyilván, itt reva.
1: Ďakujem pekne.
0: Teraz môžem mať tiež po slovensky hovoriť?
1: Práve veľmi málo, mert ezt sajnos a magyar rádióban nem feltétlenül értenék, tehát maradunk a magyarnál, de nem felejtettük el a nyelvet is. Én azt gondolom, hogy ennyi idő után is fantasztikus, nem. Jó dolog tudni egy más nyelven beszélni.
0: Na most azért ez jó, hogy említed, mert aki most megnyitotta ez a Fushegyi Gábor, budapesti szlovák intézetnek az igazgatója, esztéta és műkritikus. Mindig mondom ez, hogy picit szlovákul beszélni, mert én is felejtek.
1: Nem kell beszélni, persze.
0: Szeretek Szlovákiába járni, de főleg északi részre, ahol abszolút szlovákokkal, mert itt délen az a baj, hogy rögtön átváltok magyarra, mert könnyebb magyarul, mint mit tudom én, szlovákul. Ugyan mindent megértek, de hát, mint a magyar nyelv, úgy szlovák nyelv is fejlődött, javult. Vagy
1: persze, hát más a szlovák irodalmi nyelv, mint az, amit mi mondjuk Békés Csabán megtanultunk, vagy Tóth Komlóson.
0: Igen, de én szlovák, ez irodalmi nyelvű szlovák iskola volt.
1: Tudom.
0: Békés Csabai szlovák iskola. Ott a matematika, fizika, a gyejepis, zemepis, pravopis, stb. Mind szlovákul volt, és csak magyar nyelv és irodalom, és orosz nyelv és irodalom. Orosz nyelvvel bizony nem volt problémám, mai napig sincs problémám, mert a szlovákból kifolyólag, hát én lengyelül is nagyon boldogulok, csehül, délszláv, például Szlovénia, Horvátország, szerbekkel, oroszokkal, hát nincs nekem semmi, bulgárokkal, nincs nekem semmi probléma. Na, ezért fontos a szomszéd nyelv, elhiszem az, hogy nagyon jó, ha valaki tud angolul, meg mit olaszul, stb. Franciával, de a szomszédokkal kell szót érteni.
1: Nekünk ez a nyelv jutott.
0: Hát nekünk ez a nyelv jutott, és én azért mindig a mondó vagyok, hogy használni kell a nyelvet, nem szabad elfelejteni. Én festő vagy, én szeretem a vizualitását, a vászonra föltenni, installációkat nem nagyon csinálok, mert azok porolódnak, helyet foglalnak, azért olyan óriási műtermem nincsen. Modellezni még most is szívesen modelleznék, de inkább repülő modellezés, az mindig érdekel. Washingtonban is, amikor voltam, akkor elmentem a űrhajózási múzeumba, tehát ebből kifolyólag az űrhajózás is rendkívül érdekel. Tátva maradt a szám, hosszú órákat töltöttem. Na most a repülő és űrhajózás az nekem olyan volt, hogy akkor én repültem ott Békés Csabán, ugyan vitorlázóképpen, nekem csak a rádióamatőr, mint időtöltés volt, óriási dolog volt. Szecko dobre bude na melepe mislim.
1: Hvala Bohu. Do počutia, do videnia.
0: Do videnia, do videnia. Servus, servus.
1: Servus, minden jó.
2: Hobby Rádió.
3: Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Ler István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.

Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Mobi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Csepre Géva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áram kimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen jól van. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
3: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 14-én köszöntjük Helén nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű néve a Helena, angol és francia formájából önállósult. Október 14-én kívül a Helének ünnepelnek még július 21-én és augusztus 13-án is. Becézése ennek a névnek Helénke, Heli, Helike, Helácska, Léni és Lénike. Október 14-én a Heléneken kívül köszöntjük még az Alan, Alán, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Buzát, Celestina, Dominik, Domokos, Domonkos, Domos, Hella, Ilma, Ilona, Krizanta, Livianna, Liviana, Lívia, valamint Trixi nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Kezdjük 1066-tal, október 14-én hódító Vilmos Normandia hercege a Hastingsi ütközetben legyőzte második Harold angol szász királyt és elfoglalta Angliát. A 13. századdal folytatjuk 1235. október 14-ével. Ekkor Székesfehérvárot Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta IV. Béla magyar királyt, aki apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején befejeződött a tatárok elől menekülő letelepedett kunok megkeresztelkedése. II. Hon alapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Ugorjunk a 17. század közepére, 1644. október 14-én Londonban megszületett William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. Folytassuk a 19. század elejével, 1806. október 14-én az első Napóleon császár vezette francia csapatok Jena és Auerstadt mellett megsemmisítő vereséget mértek a porosz szász seregre. Ugorjunk 1827-re, október 14-én Zalán megszületett Zichy Mihály festőművész, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. És még mindig a 19. században járunk, 1882. október 14-én megszületett Eamon de Valera, ír politikus, az ír függetlenségi mozgalom harcosa. Folytassuk 1890-nel, október 14-én Denisonban megszületett Dwight David Eisenhower, amerikai tábornok, aki az Egyesült Államok 34. elnöke volt 1953-tól 1961-ig. Ugorjunk most a 20. századba, 1927. október 14-én született Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. Folytassuk 1940-nel, október 14-én született Cliff Richard, angol énekes. És végezetül 1990. október 14-én halt meg Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Leghíresebb alkotása a West Side Story. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a kolosébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reá nézve teremtetett.
2: Hobbi Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: 2026. október 14-e szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 42-től 46. vers. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógákban és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre. Ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Elmélkedés. Jézus kemény szavakkal ostorozza a farizeusokat és a törvénytudókat képmutatásuk miatt. Úgy látja, hogy látszólag ugyan teljesítik az isteni parancsokat, mégis elvész belőlük az irgalom, az igazságosság és az Isten iránti szeretet. Tizedet adnak a legkisebb terményekből, miközben elhanyagolják a törvény lényegét. Jézus határozottsága indokolt, mert a képmutatás nem csak hamis, hanem fertőző is. Aki képmutató, az úgy viselkedik, mintha minden rendben lenne, miközben a szíve üres. Ez veszélyes, mert másokat is megtéveszt, olyan, mintha lelki maszkot hordana, és közben elvárná, hogy mások is ugyanilyen állarcot viseljenek. Jézus nem az aprólékos szabályokat kéri számon, hanem az ember szándékát. Van-e bennünk együttérzés, igazságosság, őszinteség? A törvénytudók terheket rónak másokra, de maguk nem mozdítják azokat. Ez a vallásosság ma is kísért. Olyan keresztények képében jelenik meg, akik másokon számon kérik a hibákat, de maguk nem engedik, hogy Isten átalakítsa őket. A vallásos külső mögött nincs élő kapcsolat az Atyával. Jézus nem az elég jól teljesítő vallásos embert keresi, hanem azt, aki nyitott a megtérésre, aki hajlandó letenni az állarcot és a jelmezt. Ne elégedjünk meg a látszattal, ne másoknak akarjunk megfelelni, hanem egyedül Istennek. Uram Jézus Krisztus, ments meg attól, hogy a vallásosság állarca mögé bújjak, és elfeledjem a szeretet lényegét. Ne engedd, hogy másokra terheket tegyek, miközben magam nem vagyok kész a megtérésre. Add, hogy őszinte legyek veled és önmagammal, és mindig a te igazságod vezessen. Tégy irgalmassá, és taníts meg az együttérzésre. Töltsd meg a szívemet igazságossággal, szeretettel és alázattal, hogy mások életét ne megnehezítsem, hanem megkönnyítsem, és tanúságot tegyek rólad, aki nem terheket, hanem kegyelmet hoztál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobbi Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
3: Örömmel üdvözlöm Önöket, olasz tészta különlegeseket hoztam Önöknek, mert csilis babos nyitott lazanyát fogunk készíteni a hozzávalók 4 személyre. Egy evőkanál olívaolaj, egy fejvörös hagyma, finomra vágva, 2 gerezfok hagyma, összezúzva, egy piros csili, finomra aprítva, egy kis padlizsán, kis kockákra vágva, nagyobb cukkini, az is kis kockákra vágva, konzerv vörös bab leszűrve, 2 evőkanál paradicsompüré, egy csomag friss lazanyatészta, maroknyi bazsalikom összetépkedve, 10 deka vegetáriánus sajt reszelve és zöld saláta a tálaláshoz. Az elkészítési módja következő. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, futassuk rajta üvegesre a finomra vágott vörös hagymát. Tegyük bele az úzott fokhagymát, a csilit, a padlizsánt és a cukkinit, és pirítsuk körülbelül 2 percig. Adjuk hozzá a konzervbabot, a paradicsomot és a paradicsompürét, ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, forraljuk fel és lassú tűzön főzzük körülbelül még 5 percig. Közben főzzük ki sós lobogó forró vízben a csomagolásban található utasítás szerint a lazanya tésztát. Szűrjük le, majd mindegyik tésztalapot felezzük le el átlósan. Forgassuk a bazsalikomot a babba, ezután halmozzuk a babot keverékből a tányérokra, a tetejére tegyük a lazanya háromszögeket, arra merjük rá a maradék babot, szórjuk meg reszelt sajttal és díszítsük bazsalikom levelekkel. Zöld salátával kínáljuk.
2: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él. Hobby rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby rádió hallgatóit.

körbejártam minden bokrodat. Hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húzol engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol. La la la. Ne legyen több illúzió, de kutyám nem

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Rövid távon még nőni fog az államadósság és a költségvetési hiány is. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzet értékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-os deficitet valószínűsít. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, amelyre évek óta nem hívták meg a magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, amelynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus, köszönöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.
3: Igen, igen, kedves hallgatók, önök a Ladánymene 27 regionális híradóját hallják egy időben valamennyi rádiódon. Hosszú, rövid és ott rövid, illetve mikrohullámú frekvenciákon egyaránt.

Igen, igen, mert így van ez kérem, a fogságban tartott delfinekkel is. Sípszóra egyszerre ugranak ki a vízből, és szaltóznak, ha kell a nézők örömére, de szabadon kedvükre csacsoknak, és kedvükre ugrálnak saját sípjelükre, saját ütemükre.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
9: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: at yourself in the mirror.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.